0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

A jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják.

0: Most is a Best FM-et hallgatod.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: nyitottabbak. A legújabbak.
1: Best FM.
2: Lejátsszuk a legújabb,
1: a legismertebb,
2: a legszerethetőbb zenéket.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Családbarát elismerést kapott több kórházi osztály. Megszűnt a korlátozás a 36-os főúton, kezdődik az őszi róka vakcinázás. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Családbarát kórházi osztály címet kapott több megyei kórházi osztály. Országszerte 18 szervezeti egység nyerte el idén az elismerést. Családbarát kórházi osztály lett a Nyíregyházi József András Tagkórház fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztálya, valamint az egynapos sebészeti osztály. De az elismerést a Nagykállói Sánta Kálmán Tagkórház járóbeteg szakellátása is kiérdemelte. A Családbarát Kórház díjat idén a Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert Klinikai Központ kapta, olvasható az alapítvány honlapján. 5 magánegészségügyi intézmény is elismerő oklevelet vehetett át, ezek között ott van az F-Medical magánklinika is. Már nem kell kerülniük az autósoknak, feloldották az útlezárást a Tiszavasvári úton, újra korlátozás nélkül járható a 36-os főút nyíregyházi szakasza. A területen a Simai főfolyás átereszének teljes átépítése és a vízelvezető rendszer korszerűsítése miatt volt teljes útzár szeptember eleje óta. A kivitelező a terveknek megfelelően haladt a munkálatokkal, így most visszaadhatták az utat a forgalomnak, írja a nyíregyháza.hu. Kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyeiben zajlik majd az immunizálás, köztük Szabolcs-Szatmár-Berekben. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, mondta rádiónknak Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
2: Ugye ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az ország határtól számított 50 kilométeres sávját, mert Magyarország nagyrészt mentes ettől a betegségtől, azonban a szomszédos országoknak a fertőzött gócaiból természetes állatmozgás útján bebetörhetnek fertőzött állategyedek, tehát ezekben a megyékben a cél egy immunizált, védett állat populáció létrehozása.
1: Az elmúlt 4 évben Szabolcs-Szatmár-Berekben több veszettséges esetet is igazoltak, ebből 2 idén. A járványügyi kockázatra való tekintettel megyénkben dupla csalétek sűrűséggel történik a vakcinázás, mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja. Jobbára derült égbolt lesz felettünk egész nap, így ma is elérhetjük a sok napsütésnek köszönhetően Nyíregyházán a 25 fokot, ugyanakkor éjszaka már plusz 3 fokig lehűlhet a levegő. A mai csúcshőmérséklet idén már talán nem is tér vissza többet, hiszen holnaptól lassú enyhülés veszi kezdetét, jövő héten péntek magasságában pedig hirtelen lehűlést okozhat majd egy hideg front. Csapadék is érkezik ekkor, nyomában pedig 16 fokra eshet vissza a maximum hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: Velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.

0: velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.

0: mindenből
1: a legjavát adjuk.
2: Ha tudnám, hány szerelmet bír még el a rakban, most a kavicsok közé vinnél ezt magam.
0: A leghallgatottabbak.

Örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Nem vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek,

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Kapd el velünk ma is a napritmusát.
2: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
3: Jók a zenék.
4: Mindig feldobják a napomat.
5: Az autóban is mindig ez szól.
6: Munka is könnyebben megy veletek.
7: Ezt szoktuk hallgatni.
8: Ti vagytok a Best.

0: és evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk. A 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Ma is legyenek köszöntve a rádió hallgatók, csak 10 perc rovat, egy rendhagyó adás következik, és remélem, hogy a mai nap folyamán nem fogja kiverni senkinél a biztosítékot, hogy nem egy férfivel vagy egy másik férfivel beszélgetek, hanem egy hölgyel fogok. A telefon túloldalán Polonkai Nóra. Nóri, itt vagy? Köszöntelek, szia!
3: Sziasztok, igen, itt vagyok, hallak.
2: Hát de jó. Gyermeknevelés. Nálunk ma ez van főszerepben, és amiatt beszélgetünk veled, mert amúgy mivel foglalkozol?
3: Nekem van egy egyesületem, ami hordozási szaktanácsadással foglalkozik, és ebből kifolyólag ugye a hordozási szaktanácsadáshoz ugye szorosan kötődik a válaszkész kötődő nevelés is.
2: Ezt még egyszer picit lassabban mondd el nekünk, mert lehet, hogy neked ez egyértelmű ez a fogalom, de sok ember számára viszont nem. Milyen kéz?
3: Válaszkész, vesző, kötődő nevelés.
2: Válaszkész, kötődő nevelés. Mit jelent ez?
3: Hát, hogy nagyon sokszor a társadalom már most összemosra, ugye a liberális nevelésre, ami úgymond a megengedő nevelés, de ugye a válaszkész kötődő nevelés az egy olyan nevelési forma, ami ugye a gyermeknek a tényleges problémájára odafigyelő nevelésnek hívjuk, amikor figyelünk arra, hogy a gyermek mit szeretne, megválaszoljuk azt, amit ő szeretne, de ez ugye nem párhuzamosan egyenértékű azzal a fajta nevelési formával, ami most sajnos egyre elterjedtebb, hogy ez a megengedő nevelés, amikor mindent ráhagyunk a gyerekre, és mindent megengedünk neki. A kettő között nagyon nagy különbség van.
2: Miért teszünk ilyet? Miért hagyunk rá mindent?
3: Igazából én azt látom mostanában, hogy ugye elindult az a fajta valamilyen szinten felszabadulása ennek a nevelési formának, hogy az emberek nem, ugye ez a bántalmazás régen, ami nagyon jellemző volt, ugye, hogy a gyerek az nagyon erőteljesen volt fogva, és ugye nagyon kemény szabályok között élt. Ezt ugye most már teljesen elveti a társadalom, egyáltalán nem megengedő a gyermek bántalmazás, semmilyen formában nem megengedő.
2: Bocsát, nálatok se.
3: Egyáltalán semmilyen formában nem megengedő, nem megengedett, viszont attól függetlenül a gyermeknek valamilyen szinten szabályrendszerre és keretekre van szüksége. Ez nem azt jelenti, hogy a szabályokat erővel és agresszivitással kell betartatni, hanem azt jelenti, hogy a gyermeknek meg kell húzni azokat a határokat, amiket nem léphet át. Ha ezeket a határokat nem húzzuk meg, mi azt látjuk a saját egyesületen belül is a tapasztalatok alapján, hogy ezeket a szabályokat nem húzzuk meg, akkor azok a gyermekek, akik nem a megfelelő szabályrendszer szerint élnek, azoknál léphet föl egyfajta agresszivitás is akár, hiszen ugye saját maga bizonytalanságát nem tudja másképp levezetni, mint az, hogy agresszívé válik. Ez a gyermek, akinél egyértelműen viselkedésbeli probléma van, akár egy ilyen nyaralás alkalmával azt látjuk, hogy a gyermeknek dürohamai vannak, vagy bármilyen jellegű dolgok, amik ugye semmilyen egészségügyi okot nem indokolnak, akkor ott ugye fennállhat annak az esélye, hogy igazából a gyerek nem keretrendszerint ért, tehát nem keretek között, tehát nincsenek megszabva azok a határok, amiket be kéne tartani. Vagy esetleg azt látjuk, hogy az édesanyjával, édesapjával rettenetesen tiszteletlen, odacsap, odaüt, hozzádobja a dolgokat. Ott ezért felmerülhet annak a lehetősége, hogy olyan fajta nevelési formával állunk szemben, ahol az édesanyja kvázi fél a gyerektől, mert fél neki nemet mondani, és itt ezáltal jön a gyereknél egyfajta uralkodási ösztön, hogy akkor ő tulajdonképpen a falka vezér. De ez is egy nagyon átfedéses, nagyon sok minden van, ami egyébként összefügg ebben a témában. De én úgy gondolom, hogy ennek a témának is ugye ezzel kapcsolatban azért hívtam fel a figyelmet, hogy ugye nem ez a kétfajta nevelési módszer van, hogy vagy ütöm a gyereket, vagy mindent megengedek neki. Tehát, hogy nem ez a kettő van. Van igenis átmenet, akár a válaszkész kötődő nevelés, ahol ugye a gyermeket partnernek tekintem, igenis elmondom neki a dolgokat, igenis tájékoztatom, és igenis engedélyt kérek akár arra is, hogy egy pelenkázás alkalmával tisztába tegyem. Természetesen nem várom el egy 3 hónapos gyermektől, hogy azt mondja nekem, hogy persze anya, tisztába rakhatlak, de valamilyen szinten tartom az ő határait, és elmondom azt neki, hogy mi fog vele történni. És nem csak kvázi vagy az én akaratom érvényesül, vagy a tied, hanem igenis van egy átmenet, ahol vannak szükségletek, vannak határok, és vannak keretrendszerek, amiben élhet a gyermek.
2: Aha. Hogy zajlik egy konfliktus helyzet, és ennek a megoldása mondjuk egy mindent megengedő családban, meg hogyan zajlik mondjuk történetesen a válaszkész nevelési helyzetben?
3: Hát a mindent megengedőnél nekem az a tapasztalatom, hogy a mindent megengedő családokban úgy zajlik, hogy a gyermek bármilyen igénye felmerül, bármilyen konfliktus van, akkor azt vagy tárgyi eszközökkel próbálják ugye orvosolni, vagy ugye valamilyen formában a gyermeknek az akarata érvényesül, és onnantól fogva nincsen kvázi tisztelet a szülők felé, hogy már pedig anya azt mondta, hogy nem lehet, akkor azt nem lehet. Hanem ott mindig megtalálja valahol a gyermek azt a kibúvót, ami miatt ugye a szülőnek valamilyen szinten bele kell hajtani a fejét az akaratába a gyereknek, és innentől fogva tényleg átveszi az irányítást a gyermek. Egy válaszkész kötődő nevelésnél felismerjük ugye az igényt arról, hogy a gyermek mit szeretne. Ez is egy nagyon-nagyon nehéz, mert ugye szó szerint rá kell hangolódni, és ugye szó szerint látni kell azt, hogy mondjuk egy-egy hiszti mögött, vagy egy-egy toporzékolás, vagy egy-egy komoly konfliktus mögött nem biztos, hogy ez éppen a kiváltó ok, az, hogy mondjuk nem kapta meg a nyalókát, az az oka annak, hogy ő most hisztizik, hanem lehet a háttérben az, hogy akár éhes, akár álmos, akár bármilyen olyan jellegű probléma, amit igenis föl kell tudni valamilyen módon ismerni, és azt kell első körben megoldani, és hogyha megvan az ok, akkor az esetek nagy részében csillapodik a hiszti, ha viszont nem csillapodik a hiszti, akkor meg ott a gyermeknek valamilyen formában a keretet megszabva el kell mondani, hogy van egy pont, ami tovább nem megyünk el. És akkor onnantól fogva természetesen a gyermeket nem hagyjuk magára, mert egy ilyen labilis helyzetben, amikor egy hiszti van, vagy egy bármilyen dükitörése van a gyermeknek, ő ott pont arra vágyik, hogy ugye megértésre van szüksége, ugyanúgy, mint nekünk felnőtteknek, ténylegesen megértésre van szükségünk, de ezt egyébként nagyon nehéz azt a pontot eltalálni, amikor a gyerek erre nyitott, hogy mi oda menjünk, és azt mondjuk neki, hogy figyelj, itt vagyok, tudom, hogy most neked a világvége állapotod van, és tudomásul veszem, viszont én ezt nem tudom tovább nézni, én erre nem vagyok kíváncsi, mert ez a hiszti, vagy ez a kiborulás engem is kiborít, úgyhogy itt vagyok, itt ülök melletted, ha befejezted, gyere, és akkor megbeszéljük.
2: Aha.
3: És általában ez működni szokott.
2: Értem. Mert ugye pont az lett volna a kérdés, meg most hallgatókat látok kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy oké, rendben, de hát egy dühöngő, hisztiző, kiabáló, síró, rívó gyerekkel, akivel nem lehet kommunikálni, az a most pont, hogy lehet, de hát akkor elmondtad ennek a technikáját.
3: Nekem a gyermekemnél nagyon sokszor olvastam azt, hogy ilyenkor meg kell ölelni a gyereket, oda kell menni hozzá, és meg kell ölelni a gyereket. Na az én gyermekemnél, amikor ennél a tomboló fázisban van, és nekem két típusú, mind a két típus jutott a gyermekeimnél, az egyik gyermekem egy ilyen nagyon könnyen kezelhető, és tényleg szépen végigvihető, akár bármelyik elterelési technikával, szépen átívelhető, kompromisszumkész, rettenetesen kompromisszumkész a nagy. Azt tudom neki mondani, hogy figyelj csak, most nem, de holnap igen. Mit szólsz ehhez? És az esetek 80%-ában azt mondja, hogy oké, anya, próbáljuk meg, vagy rendben van, anya, én ezt elfogadom kompromisszumnak. Na, a kicsi nem ilyen.
2: A kicsi azt mondja, falig. 3000.
3: A kicsi falig megy. Ő az utolsó utáni pillanatig köti az ebetakaróhoz, ha kell, toporzékol, ha kell, belerúg a falba, tehát ő teljes mértékben a saját önön ösztöneit helyezi előtérben, a saját szükséglete mindennél erősebb, és semmilyen kompromisszumkészség nincsen benne. Mégis azt mondom, hogy a kicsivel is lehet olyan formába bírni, hogy azt mondom neki, hogy nem, most nem megyünk hintázni ki 11:30-kor délben, mert te is hőgutát kapsz, meg én is hőgutát kapom, meg 40 fok van kint, és nem vagyok hajlandó, és a földön fetrengős hiszti jön, már pedig ő intázni akar, már pedig ő most akar kimenni, és olyankor szoktam neki azt mondani, hogy figyelj, én ide leülök melléd, itt te foroghatsz, mint a büdös bogár a hátán, ha végeztél, gyere ide, és megmondom, hogy mit ajánlok azért, hogyha, mert most nem megyünk ki. Tehát most biztos, hogy nem megyünk ki.
2: Értem.
3: És akkor általában ez be szokott jönni, általában 10-15 percig fetreng, görjünk, és utána oda jön, belemászik az önembe, és azt mondja, hogy anya, befejeztem, hallgatlak.
2: Hát,
3: de ez nagyon nehéz, tehát hogy ez annyira könnyűnek tűnik elmondva, de ez egy piszok nehéz megtalálni azt a fajta belső türelmet, ha lehet ezt mondani, és nekem se jön mindig össze. Nekem édesanyaként is van olyan, hogy egyszerűen nem tudok a válaszkész kötődő nevelésnek az elvei szerint haladni, hanem egyszerűen vagy kitörök, mint a vulkán, és már pedig most nem tudok ezzel mit kezdeni, vagy tényleg ott vagyok, hogy benne hagyom a konfliktusba a gyereket, mert valahol előjön az én szükségletem, hogy amikor az én idegrendszerem se bírja azt a fajta folyamatos megterhelés, trenírozást, amit egy ilyen szinten kiskorban is önállósodni vágyó, de még nem tudok önálló lenni gyermeknek az érzelmi hullámvasútjára. Nem mindig tudok én is fölülni, és higgadtan kezelni a helyzetet.
2: Jó volt hallgatni téged, letelt az időnk, de azért még azt meg kell kérdezni, hogy hogyan lehet egy anyának tök nyugodtnak maradni akkor, amikor amúgy meg belülről szétpattan, szétfeszül, de amúgy nem teheti ezt, hiszen hogyha a gyerek ezt látja, akkor elérte a célját.
3: Hát ezt még én is tanulom, megmondom neked őszintén. Így két gyermeknél is én is azt mondom, hogy tanulom. Én igazából azt próbálom meg mindig ilyenkor mantrázni magamba, hogy neki most valami problémája van, és csak én segíthetek rajta. Mert én vagyok az anyja. Csak én tudom őt megérteni.
2: Mindenki
3: nem kérhetem meg az óvónőt.
2: Igen.
3: Így van. Hát nem kérhetem meg az óvónőt, meg az én édesanyámat, vagy bárki mást, hiszen én vagyok az. Én vagyok az édesanyja. Nekem kell tudnom megérteni, hogy mi zajlik a kis csöp fejében. Ami Igen. egyébként piszok nehéz.
2: Mire mit mondanak az apák ilyenkor, hogy a gyereknek az anyja mellett a helye?
3: Vagy az, hogy amikor hisztizik, akkor azt szoktam Igen. kapni, hogy a te gyereket.
2: A te gyereket. Igen, pontosan. Nóri, jó volt veled beszélgetni, élveztem. Nagyon szépen köszönjük. Már ennyi, tartsanak már velünk legközelebb is, mert érdekes témák vannak ebből a műsorban. Polonkai Nórával beszélgettem. Csodaszép napot kívánok neked, Nóri, és köszönjük még egyszer. Szia!
3: Én is nagyon szépen köszönöm. Csodaszép napot kívánok én is a hallgatóknak.

0: elhivatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM.
2: Lejátsszuk a legújabb,
1: a legismertebb,
2: a legszerethetőbb zenéket.
3: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel változatosan.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Családbarát elismerést kapott több kórházi osztály, pótlóbusz jár majd Görögszállás és Tiszalök között, megújult a közösségi sportpálya Nagykállóban. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Családbarát kórházi osztály címet kapott több megyei kórházi osztály. Országszerte 18 szervezeti egység nyerte el idén az elismerést. Családbarát kórházi osztály lett a Nyíregyházi Józsa András Tagkórház fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztálya, valamint az egynapos sebészeti osztály. De az elismerést a nagykállói Sánta Kálmán Tagkórház járóbeteg szakellátása is kiérdemelte. A Három Királyfi Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség azokat az egészségügyi intézményeket és kórházi osztályokat ismerte el, amelyek példaértékűen képviselik a családbarát és emberközpontú szemléletet. A Családbarát Kórház díjat idén a Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert Klinikai Központ kapta, olvasható az alapítvány honlapján. 5 magánegészségügyi intézmény is elismerő oklevelet vehetett át, ezek között ott van az F-Medical Magánklinika is. Ünnepélyes keretek között adták át az okleveleket a sikeres mestervizsgát tett szakembereknek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamarában. Asztalos, autószerelő, ács, burkoló, fodrász, kézápoló és körömkozmetikus, valamint speciális lábápoló szakemberek összesen 63-an vehették át az elismerést, amelyek a magas szintű szakmai tudást és felkészültséget tanúsítják, írja honlapján az iparkamara. A mesterlevél átadón elhangzott, a mestercím a magas szintű szakmai tudás, a szakma iránti elkötelezettség és a vállalkozói felkészültség elismerése is. A tesztüzem után már élesben is működik az Északi temető új beléptető rendszere. Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Ügyvezetője rádiónak elmondta, a fejlesztés gördülékenyebbé tette a be- és kihajtást a sírkertnél.
3: 2023-ban és 2024-ben a két bejáratunkon megtörtént az első ütemes korszerűsítés, ahol rendszám felismerő sorompókat helyeztünk ki. Következő lépésként erre a rendszerre ráépítve fizető automatákat helyeztünk ki, illetve automata jegykiadó gépeket helyeztünk el. Augusztus 1-től vezettük be próbaüzemként ezt a rendszert. Pozitív tapasztalataink vannak a rendszerrel kapcsolatosan. A temetőbe történő beléptetés jóval gyorsabb lett, illetve a hatályos rendeleteknek is így jobban meg tudunk felelni.
2: Készül az erőművek éjszakájára az EAK Nonprofit Kft. Október 16-án ismét megnyitják a Nyíregyházi Hulladékkezelő Központ kapuit. A program során a látogatók betekintést nyerhetnek abba, hogyan történik a szelektíven gyűjtött hulladék válogatása, hogyan készítik elő az újrahasznosításra. Emellett szakemberek mutatják be a komposzttelepet vagy a hulladéklerakó depóniát. 25 fős csoportokban zajlik majd a bemutatás, a jelentkezéseket már fogadják az erőművek éjszakája hivatalos oldalán. Már nem kell kerülniük az autósoknak, feloldották az útlezárást a Tiszavasvári úton, újra korlátozás nélkül járható a 36-os főút nyíregyházi szakasza. A területen a Simai főfolyás átereszének teljes átépítése és a vízelvezető rendszer korszerűsítése miatt volt teljes útzár szeptember eleje óta. A kivitelező a terveknek megfelelően haladt a munkálatokkal, így most visszaadhatták az utat a forgalomnak, írja a nyíregyháza.hu. Újabb vasútvonalon kezd karbantartásba a MÁV, éjjel dolgoznak majd a Görögszállás Tiszalök vonalon. Október 5-e és 8-a között ezért a két település között több esti és hajnali vonat helyett pótlóbusz közlekedik. A változás a napközbeni járatokat nem érinti. A pótlóbuszok Görögszálláson csatlakoznak a Nyíregyháza-Szerencs vonalon közlekedő személyvonatokhoz. A hosszabb közúti menetidő miatt a pótlóbuszok Tiszalökről 27 perccel korábban indulnak Görögszállás felé, valamint 27 perccel később érkeznek Tiszalökre. A pótlóbuszok megállóinak listája és minden további részlet elérhető a MÁV csoport honlapján. Kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyeiben zajlik majd az immunizálás, köztük Szabolcs-Szatmár-Berekben. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, mondta rádiónknak Márton Lázár, a NÉBIH állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
4: Ugye ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az ország határtól számított 50 km-es sávját, mert Magyarország nagyrészt mentes ettől a betegségtől, azonban a szomszédos országoknak a fertőzött gócaiból természetes állatmozgás útján bebetörhetnek fertőzött állategyedek, tehát ezekben a megyékben a cél egy immunizált, védett állatpopuláció létrehozása.
2: Az elmúlt 4 évben Szabolcs-Szatmár-Berekben több veszhetséges esetet is igazoltak, ebből 2 idén. A járványügyi kockázatra való tekintettel megyénkben dupla csalétek sűrűséggel történik a vakcinázás, mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja. Tavaszi fagyok, nyári szárasság, nem zártak könnyű szezont a méhészek. A részletekről kérdeztük Bugyi Zoltánt, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Szabolcs-Szatmár-Berek megyei szervezetének elnökét.
5: Tavasszal fagyokkal kezdtünk, és ugye ez leginkább az akácosainkat érintették, viszont mindezek ellenére az akác termésünk az átlag felettinek mondható igazából, mert a fagy után kibújó kisebb rügyek is néhol, nem mindenhol, de valahol jól mézeltek. A napraforgó, ami a fő hordásunkat adja az akác után, sajnos az nagyon gyengén sikerült, valahol a méhészek tudtak róla mérhető eredményeket, de nagyon sok helyen igazából a napraforgó termésnek a felesége, ami szokott az országban, és sajnos a méhészek küzdenek a virágpor hiánnyal, a méhészek virágporpótlást csinálnak a méheknek jelen pillanatban, épp a betelelés zajlik, és nem tudom, hogy a jövőre nézve ez milyen hatással lesz a méh családokra.
2: Megújult a Korányi úti közösségi sportpálya Nagykállóban. A multifunkciós sporttér a 2010-es évek elején épült, a pálya több eleme elhasználódott azóta, ezért vált szükségessé a beruházás. A 18x28 méter alapterületű pálya rekonstrukciós munkálatai az Aktív Magyarország támogatásával, hazai és önkormányzati forrásból valósultak meg, olvasható Nagykálló hivatalos közösségi oldalán. Az élő örökség és a közösségépítés a központi témája az idei országos tájház találkozónak és szakmai konferenciának. Az esemény tegnap kezdődött Orfűn. A tájházak nem csupán a múlt emlékeit őrző múzeumok, hanem a jelenben is működő, tudást és értékeket átadó közösségi terek, mondta rádiónak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
6: Az a célunk, hogy sem a szabadtéri múzeumok, sem a tájházak ne rezervátumok legyenek. Olyan exotikumok, amik egyúttal távol tartják az embereket a különlegességük okán is attól, hogy a magukénak érezzék őket. Azokat a folyamatokat szeretnénk bemutatni gyakorlati példákkal, esettanulmányokkal is, de összefoglaló előadásokkal is, amelyek ennek az útvonalnak a mérföldköveit jelentik. Az is célunk, hogy mások számára, akik még csak most indulnak el, akár éppen egy tájház létrehozásával vonzó irányokat is adjunk.
2: Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. Eddig mintegy 600-an csatlakoztak a kezdeményezéshez. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
7: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vérrel rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjunk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a számot sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk. 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a célt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
2: A regisztrációnál a véradóknak a légimentő kódot kell megadniuk. Jobbára derültékbolt lesz felettünk egész nap, így ma is elérhetjük a sok napsütésnek köszönhetően Nyíregyházán a 25 fokot, ugyanakkor éjszaka már plusz 3 fokig lehűlhet a levegő. A mai csúcshőmérséklet idén már talán nem is tér vissza többet, hiszen holnaptól lassú enyhülés veszi kezdetét, jövő héten péntek magasságában pedig hirtelen lehűlést okozhat majd egy hideg front.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Mesterleveleket adtak át a kamarában, pótlóbusz jár majd Görögszállás és Tiszalök között, nem zártak könnyű szezont a méhészek. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Ünnepélyes keretek között adták át az okleveleket a sikeres mestervizsgát tett szakembereknek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamarában. Asztalos, autószerelő, ács, burkoló, fodrász, kézápoló és körömkozmetikus, valamint speciális lábápoló szakemberek összesen 63-an vehették át az elismerést, amelyek a magas szintű szakmai tudást és felkészültséget tanúsítják, írja honlapján az iparkamara. A mesterlevél átadón elhangzott, a mestercím a magas szintű szakmai tudás, a szakma iránti elkötelezettség és a vállalkozói felkészültség elismerése is. Újabb vasútvonalon kezd karbantartásba a MÁV, éjjel dolgoznak majd a Görögszállás Tiszalök vonalon. Október 5-e és 8-a között ezért a két település között több esti és hajnali vonat helyett pótlóbusz közlekedik. A változás a napközbeni járatokat nem érinti. A pótlóbuszok Görögszálláson csatlakoznak a Nyíregyháza-Szerencs vonalon közlekedő személyvonatokhoz. A hosszabb közúti menetidő miatt a pótlóbuszok Tiszalökről 27 perccel korábban indulnak Görögszállás felé, valamint 27 perccel később érkeznek Tiszalökre. A pótlóbuszok megállóinak listája és minden további részlet elérhető a MÁV csoport honlapján. Tavaszi fagyok, nyári szárasság, nem zártak könnyű szezont a méhészek. A részletekről kérdeztük Bugyi Zoltánt, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének elnökét.
3: Tavasszal fagyokkal kezdtünk, és ugye ez leginkább az akácosainkat érintették, viszont mindezek ellenére az akác termésünk az átlag felettinek mondható igazából, mert a fagy után kibújó kisebb ügyek is néhol, nem mindenhol, de valahol jól nézeltek. A napraforgó, ami a fő hordásunkat adja az akác után, sajnos az nagyon gyengén sikerült, valahol a méhészek tudtak róla mérhető eredményeket, de nagyon sok helyen igazából a napraforgó termésnek a fele sincs, ami szokott az országban, és sajnos a méhészek küzdenek a virágpor hiánnyal, a méhészek virágporpótlást csinálnak a méheknek jelen pillanatban, épp a betelelés zajlik, és nem tudom, hogy a jövőre nézve ez milyen hatással lesz a méh családokra.
2: És most néhány szó az időjárásról. Jobbára derült égbolt lesz felettünk egész nap, így ma is elérhetjük a sok napsütésnek köszönhetően Nyíregyházán a 25 fokot, ugyanakkor éjszaka már plusz 3 fokig lehűlhet a levegő. A mai csúcshőmérséklet idén már talán nem is tér vissza többet, hiszen holnaptól lassú enyhülés veszi kezdetét, jövő héten péntek magasságában pedig hirtelen lehűlést okozhat majd egy hideg front. Csapadék is érkezik ekkor, nyomában pedig 16 fokra eshet vissza a maximum hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Ma nevelni fogunk mindenkit, na persze természetesen csak képletesen, és ne vegyenek engem komolyan, mert én csak egy műsorvezető vagyok, de ez a műsor különben pontosan erre szolgál, hogy beszéljünk az ilyen dolgokról. Ennek itt van a helye meg az ideje. A Csak 10 perc rovatot hallgatják. Köszöntöm a hallgatókat, én Szakács Tibor vagyok. A mai nap folyamán Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Józsi, kiemelt tisztelettel és szeretettel köszöntelek. Szia.
3: Nagyon szépen köszönöm, és igyekszem erre a kiemelt tiszteletre és szeretetre rá is szolgálni.
2: Most nem hallgatói visszajelzés alapján, meg hallgatói témafelvetés alapján érkezett ez a téma, hanem én egy társaságban beszélgettem, és most behozom egy picit a saját magam élményét, három mondatban elmondom, hogy miről van szó. Pedagógusokkal, most már ugye tanerővel, és szülőkkel kialakult egy ilyen kis beszélgetés, amiből lett később egy vita. És ennek a vitának a mesdjéjén kezdtem el azon gondolkodni, hogy néha mennyire távol tudnak esni egymástól azok a szempontok, amiket úgy hívhatunk, hogy mit tudom én, nevelési elvek. Én nem tudom, hogy jó helyen kapizsgálok-e, de mondjuk az, hogy ha valaki elv mentén csinálja ezeket a dolgokat, akkor itt bizony-bizony távolabb eshetnek szempontok, nézőpontok egymástól. És én azt szeretném tőled kérni, hogy egyáltalán jó helyen kapizsgálok-e akkor, amikor azt mondom, hogy vannak-e ilyen különböző nevelési elvek, amik mentén mesdjéjén neveljük a gyermekeinket, és hogy ha vannak ilyenek, akkor kellene-e, van-e erre szükség, és célszerű ezeket összevetni egymással, aztán pedig majd meglátjuk, hogy a végén tud-e ez a két autópálya találkozni valahol. Jó, segíts nekünk ebben!
3: Na, kérdésedre válaszolva, igen, vannak nevelési elvek. Kicsit attól tartottam, hogy azt a kérdést fogod feltenni, amit rettegtem, hogy ezek közül mondjuk melyik a jó, vagy hogy honnan fogjuk azt tudni.
2: Az később. Az első körben engem az érdekel, hogy alapjában véve többször elhangzott a szakemberek szájából ez, hogy ilyen elvek mentén, olyan elvek mentén, mondom, akkor vannak, akkor csak vannak, hogy ezek erről beszélnek.
3: Vannak, bár még senki nem mondta ezt egyikről sem, hogy ez a befutó.
2: Aha.
3: De vannak. Uh-huh. Soroljuk akkor ezeket fel. Ja. Lehet, hogy akkor így a beszélgetés neked is visszajön ott, amit önnek része voltál. Ugye régebben leginkább azt a nevelési elvet alkalmazták a családokban, vagy éppen az intézményi nevelésben is, hogy tilalomfás tekintély elvű nevelés. Amikor úgy kezdődik a mondat, hogy ne csináld, ne tedd. Amikor tilalomfákat állít fel a szülő vagy a pedagógus, olyanok mondjuk, mint a kressztáblák, és ezek tulajdonképpen eligazítják, elsegítik a tanulókat, hogy ezek között, a tilalomfák között ne hajtsanak be azokba az utcákba, amelyekbe nekik nem kellene, és ott álljanak meg parkolni idézőjelenesen az életükben, ahol éppen szükség van rá, és van rá mód és lehetőség.
2: Tehát akkor ez a mit nem szabad?
3: Amit nem szabad, és azt gondolja ez a nevelési elv, hogyha ezeket a tilalomfákat megfelelő helyen és megfelelő módon felállítjuk, és ezeknek a tilalomfáknak úgymond a tartalmát megfelelő módon tudjuk közvetíteni a gyerekek felé, akkor ez idő után már saját magából hatóan képes lesz a gyermeket szociálissá tenni. Mondjuk mi ezzel a probléma? Ezzel a probléma az, hogy mondjuk vannak olyan személyiségű gyerekek, akikre minden hat, csak éppen a tiltás nem. Na most itt akkor azt mondjuk, hogy ez a nevelési elv nagyszerű, de hát nem mondhatjuk rá, hogy ez minden gyereket megfelelő módon el fog érni, mert van, aki zsigerből nem tűri már egész kiskorában sem azt, hogy őt tilalmak közé szorítsák.
2: Hát a mostani világban ugye a majdnem mindent szabadban ez egyre kevesebb terepet kap.
3: Így van, azért mondtam azt, hogy régebben ez volt az általános. Jön akkor egy másik, ami szerintem még nehezebb, hogyha ezt könnyűnek találtuk, akkor szerintem a következő talán nehezebb, ez a példaadó. Amikor egy szülő vagy egy pedagógus azt gondolja, majdnem azt mondtam, hogy abban a tévképzetben él, hogy majd én elé élem az életet a gyerekek elé, hogy én hogyan oldok meg egy problémás helyzetet, én hogyan kezelek egy családon belüli konfliktust, és ez majd szépen, mint az influenza, átragad a gyerekre, és gyakorlatilag itt ezek a jó példák, amiket ő majd látni fog az életben, akkor ezek a példák, ezek őt el fogják segíteni arra, hogy egy teljes egészséges életet éljen, hiszen a szocializáció része volt, hogy megmutattuk a apuka, anyuka együtt, vagy a pedagógus megmutatja, bemutatja, hogy mi a jó. Mert megint ugye mondjuk azt, hogy ezzel szemben mi a kritika, az, amikor valaki úgy gondolja, már egészen kiskorban is látunk ilyet, hogy én nem úgy akarom csinálni, hogy az apukám, nem úgy akarom csinálni, hogy az anyukám, nem úgy akarom ezt a dolgot tenni és követni, mint hogy a pedagógus. Egyébként szeretek mindenkit, de ezek a példák, amelyeket én kaptam, ezek az én személyiségemmel, az én gondolkodásmódommal, még ha csak 5-6 vagy 12-13 éves is vagyok, ez nem egyezik velem. Én ezeket nem így oldom, meg is másképp fogom.
2: Ez különben tuti a mostani generáció, hiszen ők azok, akik semmit nem fogadnak el.
3: Na, tehát akkor ez is kuka, mondjuk azt, tehát hogy legtöbbször ez sem megy. Jön a harmadik, amitől nekem égnek áll a hajam, ez a szabad elvű, majd nevelődik a gyerek magától. Na most egy kicsit ízlelgetjük ezt a...
2: Mi ezzel a baj?
3: Tehát hogy nevelődik magától, ha nem nevelem? Tehát egy tóból a gyerek a saját hajánál fogva nem tudja önmagát kihúzni, tehát valakinek őt onnan ki kell mentenie. Tehát magától nem nevelődik senki. Mondjunk itt valami jót is erről, hogy nagyon jó az a gondolat, amikor azt hiszük, hogy egy gyerek az összeszedi a saját maga lelki világából, személyiségéből, érdeklődési köréből fakadó mindazt, ami a világban van, azt lecsöpögteti magában, mint egy filteren, és ott marad az aranypor az alján. Mert ez erről szólna. Hát azért legyünk őszinték, ha saját magunkra is gondolunk, hát hol volt bennünk akkora nyitottság, hogy meg hol volt bennünk akkora lelki erő, hogy mondjuk ezt meg tudjuk tenni, hogy majd én magamat nevelem. Tehát ez a szabad elvű nevelés, ez nagyon-nagyon hosszú ideig, megint csak azt mondom, hogy általános volt, most talán megint reneszánszát éli.
2: Azért arra reflektáljunk, vagy reagáljunk, hogy azért itt most viszonylag sok olyan intézmény van, ahol iskolai keretek között is alkalmazzák ezeknek akár részben, akár egészben az elvrendszerét, és különben az a visszajelzés, hogy a gyerekek itt mérhetetlenül stresszmentesen, és különben tök pozitívan fejlődnek, azt nem tudjuk, hogy mondjuk minden területen-e.
3: Na, így van, és azt gondolom, hogy itt van a kutya elásva, tehát az, hogy egy gyermek lelkivilága megfelelően fejlődik, ez nagyon fontos, sőt azt mondom, hogy talán a legfontosabb, de az, hogy szociálissá neveljünk egy gyereket, abban igenis kell az, hogy tudja, hogy mit szabad és mit nem szabad, mi illik és mi nem illik, hogyan és milyen módon kell adekvátan viselkedni bizonyos helyeken, ezt magadtól nem fogod tudni megtanulni, sem a példa, sem pedig az önnevelődés, ez erre hosszú távon nem lesz jó.
2: Tehát akkor valamilyen szabályokat meg kell hozni az életben, ha jól értem, ahhoz, hogy ezek a gyerekek mentálisan, szellemileg, lelkileg, szociálisan is jól tudjanak fejlődni, és különben a teljesítőképességük is ott legyen, ahol akárhova megyünk, mindenhol szabályok fogadnak minket. Szóval
3: ezt akartam mondani, hogy ha felnőtt életünket nézzük, akkor azt látjuk, hogy az én szabad felnőtt életem, amivel egy gyerek vágyik, hogy ha majd nagy leszek, azt csinálok, amit akarok. Hát azért mi felnőttek tudjuk, hogy ez egyáltalán nem úgy van, hogy azt csinálok, amit akarok, mert van egy munkaidőm, van egy főnököm, van kollégám, vannak kötelezettségeim, és gyakorlatilag az, amire azt mondom, hogy én döntök felőle, az az életem egyezreléke. Uh-huh. Tehát a legtöbb dologban azért ott van mégis. Na most, hogyha ezt nem tanulod meg, hogy hogyan alakítsd ezeket a kényszer dolgokat magad arcára úgy, hogy egyébként ebben megtaláld saját magadat, akkor felnőttként ez nehezebb. Na jön a negyedik, az elkésett nevelés. Amikor 16 éves korban kezdjük el a gyereket arra tanítani, hogy hát azért, hogyha bemegyünk, valahol illik köszönni. Hát ez eddig nem volt fontos, ezt most honnan szedtétek? Tehát ezt is nagyon sokszor látjuk, hogy amikor a különböző nevelési módok egyébként, vagy a semmilyen nevelés egyébként meghozza hatását, a valamilyen nevelési elvek meg kudarcba fulladnak, akkor jön egy olyan élethelyzet, a már nem annyira gyermek életében, amelyben rájön a szülő arra, hogy itt valamit nagyon elrontott, és akkor próbálja meg abszolút rossz módon.
2: Hát ilyenkor szokott lenni a családszakadás, nem? Tehát ilyenkor, amikor pontosan abszolút nem értenek szót egymásról, az egyik balra, a másik jobbra, és akkor van egy sértődés.
3: Így van, és mindez természetesen azt is jelenti, hogy ilyenkor a kortársakkal is megromlik a kapcsolat, és egy sor olyan probléma generál ebből, amit a szülő egyébként messze.
2: Fiataloknak itt mehet tönkre az élete egy picit, nem?
3: Hát valamikor nem picit. Tehát nagyon-nagyon nehéz azt mondani, hogy melyik a jó. Ugye azt mondtuk, hogy ez nem is lesz a mai célunk, hogy ezt az elején ugye rögzítettük, hogy csak az elveket vegyük végig. Ezek az elvek, és én azt gondolom, hogy talán önmagában a tilalomfás, önmagában a példaadó, önmagában a szabadelvű, önmagában az elkésett igazából semmire nem való, mert a nevelésben legalább ketten vagyunk, a nevelő, meg a nevelt. És itt a nevelőnek a személyisége, meg a neveltnek a személyisége és érzelmi beállítottsága együtt kell, hogy működjön, időnként és bizonyos kérdésekben inkább ezeket az elveket valljuk, ezekben a kérdésekben és ezeken a területeken pedig inkább így nevelünk. Tehát én azt gondolom, hogy egy elv nem fog tökéletességre vinni.
2: Uh-huh. Jó, nagyon jó volt ez a téma, én nagyon élveztem minden pillanatát, és szerintem különben, mint ahogy én választ kaptam a bizonyos feltett kérdéseimre, az elején, akkor a hallgató is megtehette ezt, úgyhogy de gondoljátok át, és hallgassák majd át ezeket az adásokat, mert mindegyiket feltöltjük a www.csak10perc.hu-ra. Mára ennyi, Józsi, nagyon szépen köszönjük, legközelebb megint folytatjuk.
3: Várok mindenkit, és még annyit akartam mondani, hogy a szeretet ki ne maradjon.
2: Ez fontos, igen. Köszönjük, szép napot neked, szia!
3: Köszönöm, sziasztok!

0: Velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Üzemkész az új beléptető az északi temetőben, megnyitja kapuit az éjak, megújult a közösségi sportpálya Nagykállóban. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is jönnek a részletek. A tesztüzem után már élesben is működik az északi temető új beléptető rendszere. Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Ügyvezetője rádiónak elmondta, a fejlesztés gördülékenyebbé tette a be- és kihajtást a sírkertnél.
3: 2023-ban és 2024-ben a két bejáratunkon megtörtént az első temes korszerűsítés, ahol rendszám felismerő sorompókat helyeztünk ki. Következő lépésként erre a rendszerre ráépítve fizető automatákat helyeztünk ki, illetve automata jegy kiadó gépeket helyeztünk el. Augusztus 1-től vezettük be próbaüzemként ezt a rendszert. Pozitív tapasztalataink vannak a rendszerrel kapcsolatosan. A temetőbe történő beléptetés jóval gyorsabb lett, illetve a hatályos rendeleteknek is így jobban meg tudunk felelni.
2: Készül az erőművek éjszakájára az EAK Nonprofit Kft. Október 16-án ismét megnyitják a nyíregyházi hulladékkezelő központ kapuit. A program során a látogatók betekintést nyerhetnek abba, hogyan történik a szelektíven gyűjtött hulladék válogatása, hogyan készítik elő az újrahasznosításra. Emellett szakemberek mutatják be a komposzt telepet vagy a hulladéklerakó depóniát. 25 fős csoportokban zajlik majd a bemutatás, a jelentkezéseket már fogadják az erőművek éjszakája hivatalos oldalán. Megújult a Korányi úti közösségi sportpálya Nagykállóban. A multifunkciós sporttér a 2010-es évek elején épült, a pálya több eleme elhasználódott, azóta ezért vált szükségessé a beruházás. A 18x28 méter alapterületű pálya rekonstrukciós munkálatai az Aktív Magyarország támogatásával, hazai és önkormányzati forrásból valósultak meg, olvasható Nagykálló hivatalos közösségi oldalán. Végül egy hír az utakról. Tartanak a munkálatok a Nyíregyházáról Nagykálló felé vezető út nagyszállási szakaszán. A területen egy új modern körforgalmú csomópont, valamint a hozzá kapcsolódó kerékpárút építése zajlik. Az érintett szakaszon sebességkorlátozás van érvényben, írja a város honlapja. Jobbára derültékbolt lesz felettünk egész nap, így ma is elérhetjük a sok napsütésnek köszönhetően Nyíregyházán a 25 fokot, ugyanakkor éjszaka már plusz 3 fokig lehűlhet a levegő. A mai csúcshőmérséklet idén már talán nem is tér vissza többet, hiszen holnaptól lassú enyhülés veszi kezdetét, jövő héten péntek magasságában pedig hirtelen lehűlést okozhat majd egy hideg front. Csapadék is érkezik ekkor, nyomában pedig 16 fokra eshet vissza a maximum hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

0: Éter.
1: Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Családbarát elismerést kapott több kórházi osztály. Megszűnt a korlátozás a 36-os főúton, kezdődik az őszi rókavakcinázás. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Családbarát kórházi osztály címet kapott több megyei kórházi osztály. Országszerte 18 szervezeti egység nyerte el idén az elismerést. Családbarát kórházi osztály lett a Nyíregyházi Józsa András Tagkórház fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztálya, valamint az egynapos sebészeti osztály. De az elismerést a Nagykállói Sánta Kálmán Tagkórház járóbetegszakellátása is kiérdemelte. A Családbarát Kórház díjat idén a Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert Klinikai Központ kapta, olvasható az alapítvány honlapján. 5 magánegészségügyi intézmény is elismerő oklevelet vehetett át, ezek között ott van az F-Medical magánklinika is. Már nem kell kerülniük az autósoknak, feloldották az útlezárást a Tiszavasvári úton, újra korlátozás nélkül járható a 36-os főút nyíregyházi szakasza. A területen a Simai főfolyás átereszének teljes átépítése és a vízelvezető rendszer korszerűsítése miatt volt teljes útzár szeptember eleje óta. A kivitelező a terveknek megfelelően haladt a munkálatokkal, így most visszaadhatták az utat a forgalomnak, írja a nyíregyháza.hu. Kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyeiben zajlik majd az immunizálás, köztük Szabolcs-Szatmár-Berekben. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, mondta rádiónknak Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
3: Ugye ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az országhatártól számított 50 kilométeres sávját, mert Magyarország nagyrészt mentes ettől a betegségtől, azonban a szomszédos országoknak a fertőzött gócaiból természetes állatmozgás útján bebetörhetnek fertőzött állategyedek, tehát ezekben a megyékben a cél egy immunizált, védett állatpopuláció létrehozása.
2: Az elmúlt 4 évben Szabolcs-Szatmár-Berekben több veszettséges esetet is igazoltak, ebből 2 idén. A járványügyi kockázatra való tekintettel megyénkben dupla csalétek sűrűséggel történik a vakcinázás, mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja. Jobbára derült égbolt lesz felettünk egész nap, így ma is elérhetjük a sok napsütésnek köszönhetően Nyíregyházán a 25 fokot, ugyanakkor éjszaka már plusz 3 fokig lehűlhet a levegő. A mai csúcshőmérséklet idén már talán nem is tér vissza többet, hiszen holnaptól lassú enyhülés veszi kezdetét, jövő héten péntek magasságában pedig hirtelen lehűlést okozhat majd egy hideg front. Csapadék is érkezik ekkor, nyomában pedig 16 fokra eshet vissza a maximum hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a leg-

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyom.
1: Csak 10 perc. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
2: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
2: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
2: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
2: Csak 10 perc.
3: Ma szerintem vitatkozni fogunk egy kicsit a dr. Móri Gyulával, és nem kifejezetten azért, mert hogy nagyon-nagyon másféleképpen látunk dolgokat, csak az, hogy más oldalról nézzük a dolgokat. Én ma mindenképpen a nagy közeg hangján fogok megszólalni, amúgy is a nép hangja vagyok. Köszöntöm a rádióhallgatókat, indul a Csak 10 perc rovat. Dr. Móri Gyula itt van velem a vonal túlvégén. Szervusz, doktor úr!
4: Szervusztok! Na. Egyáltalán nem biztos, hogy másképpen fogunk vélekedni, mert én most kérdést jöttem feltenni, és nem vélem.
3: Hát voltak különben olyan e-mailek, ezt elmondom a hallgatóknak, hogy egyfolytában jönnek olyan megkeresések, vagy olyan kérdések, hogy amikor elmennek a betegek egy bizonyos tünetegyüttessel egy házi orvoshoz, vagy orvoshoz, akkor a protokoláris gyógyítás alapján kapnak egy javaslatot. És amikor veled beszélnek, akkor kapnak egy másik javaslatot. Na most itt a két tűz között nem tudnak hova gondolni, mert hogy mind a kettő orvos.
4: Oké, okay, de nem biztos, hogy a kettő különbözik.
3: Uh-huh. Az csak, abszolút nem, csak hogy lehet, hogy mondjuk...
4: De előfordulhat, igen. Hogy
3: és valami... te mit akartál mondani?
4: Nem, én kérdezni akartam. Tehát segíts nekem ténylegesen, hogy én jól látok-e dolgokat, vagy sem. Tehát
3: biztos,
4: hogy nem. Én kérdezek. Na jó, rendben van. Tehát volt egy beszélgetésem egy orvos kollégával, aki azt mondta, hogy gyógyítani kizárólag és csak is kizárólag érvényben lévő protokollok alapján szabad egy orvosnak. Ami nem protokoll, az nem evidencia, tehát akkor az nem használható a gyógyításban. És én érveltem azzal, hogy de vannak kutatások, vannak valós humán eredmények már terápiákban, de teljesen hajthatatlan volt azért, mert néhány embernél ugye elszigetelt esetekben ez működik, még nem evidencia. És akkor én igazából azt szeretném tőled megkérdezni, hogy szerinted mit tehet meg egy orvos, mit kell tennie egy orvosnak, és mire tett esküt egy orvos? Próbáljunk már meg ebben, segíts nekem most ezen.
3: Emlékezzél vissza, te tettél esküt, nem én. Hát én nem vagyok orvos.
4: Okay.
3: Szerintem a gyógyítás, ugye, arra tettetek esküt orvosként. Kívülállóként meg azt mondom, hogy nekem egy a lényeg, hogy gyógyítsatok meg.
4: De várj. Na most akkor, de ezzel nagyon más mondasz. Tehát döntsük el, hogy mi az eszköztára egy orvosnak. Az, ami az adott pillanatban érvényes gyógyítási protokoll, és akkor is ragaszkodnia kell hozzá, ha más úton, módon, betartva azt az alapvető és legfontosabb orvosi szabályt, és ezt sose felejtsük el, jó? Mert azt gondolom, hogy ez az eskünek az alapja is, ezt már sokszor elmondtam, az a ne árts. Enélkül szerintem nem lehet orvosnak menni. Tehát ezt a törvényt, vagy ezt a dolgot nem szegheted meg. De hogy hogyan segítesz, ott már azt gondolom, hogy igenis van egy orvosnak mozgástere, ha kellőképpen képzett, utána járt, igazolt, stb.
3: Én tehát szerintem ez helyszínfüggő, Gyula.
4: Na, akkor mesélj.
3: Hát, mert hogyha valaki ugye az állami gyógyításban dolgozik, annak világos, hogy azt a szabályrendszert követnie kell. Az, aki nem dolgozik az állami gyógyítórendszerben, mégis orvosként, mondjuk magárendelésen praktizál, ott már szerintem sokkal szabadabb a mozgástér, és ott már lehetnek a kezébe olyan típusú tapasztalatok, olyan kutatások.
4: Értem, használhatja
3: jobban, miközben azt tulajdonképpen egy állami gyógyítási folyamatban nem használhatná, jó, hiszen nem tudja védeni se az intézményt, sem magát, hogyha nem a protokollt követi.
4: Rendben. Na de akkor mégiscsak ugyanott vagyunk, ahol eddig voltunk, hogy hát egyáltalán teljesen mindegy, hogy milyen közegben, legyen ez magánközeg vagy sem, használható-e az általad tapasztalatból is jónak ítélt, egyértelműen tudományos bizonyítékokra épülő, de nem protokoláris módszer vagy módszertan gyógyításra, ha az a betegnek nem árt, és az eddigi tapasztalatok alapján nem, hogy nem árt, hanem kőkeményen segít.
3: Hát az orvos felelősségére.
4: Értem, az orvos felelősségére rendben van, de akkor is használható, vagy nem használható. Mikor teszel, mikor
3: Gyula,
4: vagy...
3: ezt folytatjuk, engem elvisznek.
4: Na jó, oké. Jó, akkor máshogy nézzük, jó? Akkor lépjünk már egy picit vissza, és akkor én elmondom, hogy én ezt mindenki ismeri, tudja, hogy egy folyamatosan romló, magas vérnyomásos betegségben éltem gyógyszerrel, egy folyamatosan romló cukorbetegségben éltem gyógyszerrel, jelentős túlsúlya 30 évig, és egy folyamatosan romló gyógyszer mellett is tünetes autoimmun kórképpel éltem. Tehát egy ideig ez nem zavart, de amikor már zavart, akkor bevetettem a tudásom, ugye, saját magam meggyógyítására. És mit vetettem be? A protokollt. Mert hogy azt ismertem.
3: Ami nem
4: itt működött. Voltál velem? Itt voltál velem, így van. Súlycsökkentés, mozgás, 160 g szénhidrát, és stb. Kalória deficit és társai. Uh-huh. Tehát volt valami eredménye? Valami volt. Tehát ilyen nagyjából 8 kg testsúlycsökkenésen, 10 higany milliméteres vérnyomás csökkenésen, 0,1 tizedes vércukor, és egy totálisan változatlan ugye autoimmun kórkép. Tehát jobb lett? Igen, de jó lett? Nem lett jó. Na most akkor bevetheti-e ilyenkor az ember azt, hogy hát akkor kétségbe esem, vagy én kétségbe estem, barátok, szuper szakorvosok, és nem tudtak átütő javaslattal élni, elkezdtem kutatásokat nézni, stb. Preklinikai, majd klinikai, majd gyakorlati tapasztalattal is körbevett kutatásokat, és az ott működőnek mondott javaslatoktól én egyszerűen még olvasni is szörnyű volt, mint éreztem. Tehát annyira szembe ment az én tudásommal, hogy azt mondtam, hogy ez biztosan nem működik így, ugye? És akkor heti labor, nagyon komoly bizonytalanság, nagyon lényeges a neárcs, főleg saját magadnak végképp nem akarsz, és akkor kontroll hátán, de egyre javuló és jobb értékek és jó irányú változás. És akkor innentől kezdve normál.
3: És ha ezt elmondtad a kollégának, akkor ő erre mit mondott?
4: Hogy egyedi eset.
3: Hát ez az. Mert ugye te belőled nincsen.
4: Érdekes,
3: te belőled nincsen kutatás.
4: Az igaz, csak belőlem nincs, de magáról erről a területről van, és ezt látjuk. Tehát igazából ezt látjuk. Ha ezt tisztességesen elvégeznénk nagy számú mintán, akkor ott valószínűleg ez szignifikánsan is láthatóvá válna, hogy le lehet tenni 40 kiló pluszt, meg lehet gyógyulni autoimmun kórképből, úgyhogy se gyógyszer, se tünet, vércukrot is rendbe lehet tenni, vérnyomást is rendbe lehet tenni. Tehát akkor, ha egy emberben...
3: Van negatív példa ebbe a történetbe?
4: Nincs negatív példa.
3: De én.
4: Tehát ha a kontroll... Te?
3: Hát persze.
4: Na mesélj.
3: Hát ugyanúgy. Hát ugye lefogytam 42 kilót, majd utána fogtam magam, és ugye én voltam a renitens Tibi, aki a doktori információkat nem tartotta be. Tehát itt az is kérdéses, bocsánat, hogy is most szálljunk ki belőlem, mert nem én rólam szól a műsor, hanem hogy egy beteg hosszú távon fenntartható életet folytat-e ezzel a dologgal, megfordul-e, mert hogyha különben meg, hogyha változtat, akkor onnantól kezdve pedig ugye ugyanúgy jönnek a gyógyszerek, ugyanúgy jön a visszahízás, stb. Tehát itt ez a vékony jég. És,
4: okay, de te nem vagy negatív példa, te éppen pozitív példa vagy, sőt, egy igazi teszt példa vagy, hogy fogjuk, megváltoztatni.
3: De sok ilyen beteged van, mint én?
4: Meggyógyulsz, mindenki ilyen.
3: Mármint az, hogy utána gondolod, fogja magát, és utána rossz fiú lesz?
4: Mindenki lesz egy darabig rossz fiú, csak általában a tékozló fiúk hazatérnek. Megmondom miért, mert amikor, ugye, most te, veled is mi történt? Gyógyszermentesen vérnyomás, gyógyszerek minden nélkül, jó vérnyomással, jó vércukorral értél. Aztán utána, hát akkor engedékenyebb lettél, finomolgan, diplomatikusan így fogalmaznék. Majd mi történt? Folyamatosan visszaszivárgó negatív dolgok miatt, negatív hatású ételek és egyebek miatt igazából újra beteg lettél. Pont. És aztán, amikor egyre beteget lettél, akkor jött a kétségbeesés. Tehát, ha csinálsz egy irányt, akkor javulsz, gyógyulsz, gyógyszermentes, nem csinálod, romlasz, stb., majd megint csinálod, megint javulsz. Innentől kezdve többszörösen igazoltuk azt, hogy az a javaslat, amit te például kaptál, az működőképes.
3: Igen, csak ugye hosszú távon, hogyha ezt fent tudod tartani. Tehát hosszú távon ezeket a dolgokat, hogyha...
4: Addig működik, ameddig betartod azt, ami a javaslat. Hát persze,
3: ez az. A gyógyszereket pontosan ezekre az esetekre szedik az emberek, mert nem tudják betartani azokat a dolgokat, amik nekik nem jók.
4: Nem biztos, hogy nem tudják. Hát, hogy nem is akarják azt. Én azt is elfogadom. Uh-huh. De még egyszer mondom, hát ez teljesen normális, hogyha valaki nem életet akar váltani, de nem akar nagyon gyorsan meghalni.
3: És ezek utána ezek a betegek, akik valami miatt, de ugye nem a javasolt dolgot követték, ezek után elmennek orvoshoz, a másik orvoshoz, a te kollégádhoz, barátodhoz, akivel te beszélgettél, és elmondják neki azt, hogy hát csináltam, nem működött, nem bírtam én így enni, doktor úr, nem jó. Csinálják az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es terápiát, utána pedig kijön az, hogy hát nézze magának, már mindent megpróbáltunk, nem tudjuk csökkenteni a vércukrot.
4: Igen, és
3: csökkentenie kell a szénhidrátot.
4: És
3: hogyha nem tudja csökkenteni a szénhidrátot, akkor jön az inzulin. Így van. Mert van olyan tanács, ami már itt be is fejeződött. Pont. Tehát ez a gond.
4: De még a protokollok se egyformák. Az is gond. Erről egy mondat. Teljesen más a tumoros protokoll Németországban, Magyarországon.
3: Én egyet tudok. Is... Németországban az én cukorértéken tök jó lenne. Pipa, zöld pipa, kész. Magyarországon rossz. Pont.
4: Biztosan így van, ezt ebben nem tudom.
3: Teljesen másak különben ott az elfogadott cukorértékek. Tehát abszolút. Okay. Németországon még egészséges lennék, Magyarországon már nem.
4: De ez nem ettől függ. Akkor ez nem ettől függ, hogy egészséges.
3: Nálad meg pláne. Hát nálam neked nem mutatok nem. Egy 6-os vércukrot, azt mondod, úr.
4: Borzalom. 6-os cukrot. Jó. Na de akkor megkérdezek még egy dolgot. Ha a protokoll az követné a tudományt, de nem követi. Legalábbis több évtized lemaradással követi, mikorra és mi a gond, és csak ennyit, és ez záró gondolat. Amikor az egészségedben szerepet játszik az, hogy milyen gazdasági érdekek vannak egy-egy terápia mögött, akkor igazából azt gondolom, hogy ott vannak még hiányosságok, és akkor elég diplomatikusan fogalmaztam.
3: Te mondtad, nem én.
4: Jó, oké, és ha mindenkit, akinek van egy új gondolata, azt eltolunk, elnyomunk, ha nem árt, és mégiscsak használ, akkor tulajdonképpen ott tartunk, mint egy szemüvegszignácot, aki jelentősen meghaladta a korát, és mindenki alázta, és mindent elmondtak róla, pedig az utókor azt igazolta, hogy igaza volt. Ergo, ha ezeket nem teszteled, nem próbálod, nem csinálod, akkor ártatlan embereket nem mentesz meg, és akkor most hogy állunk ebben a történetben? Akkor mi az orvos feladata?
3: Még legalább 30 percet tudnék ebből beszélgetni, és még ebből legalább 25 lenne vita. Tehát, hogy ebben világos, hogy itt most jó a kérdés, de mennünk kell mellett, tehát az időnk, jó? Folytathatjuk ezt akár holnap, hogyha gondolod, ha van kedve.
4: Én oda mennék el, egy másik kérdést feltennék holnap, de akkor
3: majd ez holnap, hasonló.
4: Jó rendben.
3: Jó, oké. Köszönjük, doktor úr. Szép napot, szia.
4: Szervusztok.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Csak Nyíregyházának sikerült 103,9 MHz-en
1: a 24 órájában
0: 37 legnagyobb slágereiben.
2: Best FM,
3: a zene csatorna.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
2: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Mesterleveleket adtak át a kamarában. Pótlóbusz jár majd Görögszállás és Tiszalök között. Nem zártak könnyű szezont a méhészek. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Ünnepélyes keretek között adták át az okleveleket a sikeres mestervizsgát tett szakembereknek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamarában. Asztalos, autószerelő, ács, burkoló, fodrász, kézápoló és körömkozmetikus, valamint speciális lábápoló szakemberek, összesen 63-an vehették át az elismerést, amelyek a magas szintű szakmai tudást és felkészültséget tanúsítják, írja honlapján az iparkamara. A mesterlevél átadón elhangzott, a mestercím a magas szintű szakmai tudás, a szakma iránti elkötelezettség és a vállalkozói felkészültség elismerése is. Újabb vasútvonalon kezd karbantartásba a MÁV, éjjel dolgoznak majd a Görögszállás Tiszalök vonalon. Október 5-e és 8-a között ezért a két település között több esti és hajnali vonat helyett pótlóbusz közlekedik. A változás a napközbeni járatokat nem érinti. A pótlóbuszok Görögszálláson csatlakoznak a Nyíregyháza-Szerencsvonalon közlekedő személyvonatokhoz. A hosszabb közúti menetidő miatt a pótlóbuszok Tiszalökről 27 perccel korábban indulnak Görögszállás felé, valamint 27 perccel később érkeznek Tiszalökre. A pótlóbuszok megállóinak listája és minden további részlet elérhető a MÁV csoport honlapján. Tavaszi fagyok, nyári szárasság, nem zártak könnyű szezont a méhészek. A részletekről kérdeztük Bugyi Zoltánt, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének elnökét.
6: Tavasszal fagyokkal kezdtünk, és ugye ez leginkább az akácosainkat érintették, viszont mindezek ellenére az akác termésünk az átlag felettinek mondható igazából, mert a fagy után kibújó kisebb ügyek is néhol, nem mindenhol, de valahol jól mézeltek. A napraforgó, ami a fő hordásunkat adja az akác után, sajnos az nagyon gyengén sikerült, valahol a méhészek tudtak róla, mérhető eredményeket, de nagyon sok helyen igazából a napraforgó termésnek a fele sincs, ami szokott az országban, és sajnos a méhészek küzdenek a virágpor hiánnyal, a méhészek virágporpótlást csinálnak a méheknek jelen pillanatban, épp a beterelés zajlik, és nem tudom, hogy a jövőre nézve ez milyen hatással lesz a méh családokra.
5: És most néhány szó az időjárásról. Jobbára derült égbolt lesz felettünk egész nap, így ma is elérhetjük a sok napsütésnek köszönhetően Nyíregyházán a 25 fokot, ugyanakkor éjszaka már plusz 3 fokig lehűlhet a levegő. A mai csúcshőmérséklet idén már talán nem is tér vissza többet, hiszen holnaptól lassú enyhülés veszi kezdetét, jövő héten péntek magasságában pedig hirtelen lehűlést okozhat majd egy hideg front. Csapadék is érkezik ekkor, nyomában pedig 16 fokra eshet vissza a maximum hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig

napot kívánok mindenkinek, kellemes ébredezést. 8 óra után itt a 103.9 Best FM-en. Nagyon kellemes kis dallal indulunk, és vele együtt nem csak a kisasszonyokat vagy a hölgyeket tudom köszönteni, hanem minden kedves Best FM hallgatót. Justin Timberlake-el indulunk a Senoritával, aztán jönnek Flor Tomiék, és Will Smith is velünk lesz itt a legjobb zenék között. Én pedig egészen 2-ig a mikrofon mögött várom Önt, én Zenta Jedit vagyok.

0: sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóba, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

Miami után maradunk Nyíregyházan, és nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Csodás őszi reggelre ébredtünk így a mai napon is. De Will Smith-re is, vagy vele is ébredhettünk volna, és meg is néztem, hogy mi újság most Will Smith házatáján, és a legfrissebb hírek szerint most ismét a 2022-es Oscar gála emléke került egy picikét előtérbe. Chris Rock ugyanis nemrég arról beszélt, hogy milyen feltétellel vállalná újra az Oscar gálának a műsorvezetését. Közben Will Smithnek a lánya is megszólalt édesapjáról, és azt mondta, hogy Will bizonyos szerepeket azért utasított vissza, mert meg akarta óvni a családját az általuk túl nehéznek érzett energiától. Szóval úgy tűnik, hogy továbbra is aktív Hollywoodban, és úgy tűnik, hogy a neve az Oscar botrány után évekkel is rendszeresen visszatér a hírekbe. Hírek nálunk is vannak óránként, viszont a legjobb zenék egészen kettőig biztosan szólnak itt a 103.9-en. Rádiózom velem, ha teheti.

Jó kis dal itt a legjobb zenék között, Cardigans és Tom Jones szólt nálunk, amikor is jó étvágyat kívánok a reggelihez. Tom Jonesnak a hangjához pedig azért olyan berezonálást mindenki irányába, legalábbis én, amikor meghallom a hangját, akkor van egy ilyen kis lúdbőrözés még mindig bennem, pedig Tom Jones 86 éves egyébként, és most ismét a neve hangosít a brit sajtóban, és ezúttal nem egy új sláger miatt, hanem konkrétan a Velszi legenda bejelentette, hogy az ITV nem számít rá teljes jogú coachként a The Voice című következő évadában. Tom Jones szerint ő nem akar távozni, és azt állítja, hogy a döntésnél a biztosítási költségekkel kapcsolatos pénzügyi nehézségeket hozták fel indokként. A történetnek azonban érdekes, mert van folytatása, ugyanis a rajongók petíciót indítottak a visszahozásáért, amelyhez szeptember végére már több mint 63 ezer aláírás gyűlt, és hát Will.i.am is megosztotta a kezdeményezést. Tom Jones szóval egyáltalán nem vonul vissza, jelenleg is turnézik, egyébként szeptember 30-án New Yorkban lépett éppen fel, hát ma gondolom, hogy ő is pihen, mert egy jó buli után a pihenés mindenkinek jár. Nálunk viszont a legjobb zenék járnak, a Best FM hallgatóknak itt a 103.9-en.

0: Nagyon jó a Veszprém, egészen a Veszprém rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Veszprém. Szeretem.

mégis volt is a héten, nagyon kellemes volt, végig még lehetett nyugodtan pihenni és strandolni, napozni, úgy óvatosan kellemes volt az időjárás, és nagyon úgy tűnik, hogy a mai napon is folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyolfelhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, és a hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan alakultak, de délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő, úgyhogy nyugodtan lehet kerti partit szervezni, vagy akár már a bográcsot kikészíteni. Magunkat nem készítjük ki, vagy legalábbis csak is jól megpróbálunk kinézni így a mai napon, és főleg akkor, hogyha megindulunk éppen a piacok környékén, ott óvatosan közlekedjenek, és tudja, bármit tapasztal, nyugodtan egy fotóval, vagy egy üzenettel küldhet nekem bármilyen kis jelzést. Én Szent a Jedit vagyok, akár a messengeremre is írhat. Én közben hozom a legjobb zenéket itt a Best FM-en.

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokból.

legjobb zenék szólnak nálunk itt a Best FM-en. Október 3-a van, beléptünk ebbe a hónapba is. Idősebb világnapján túl vagyunk, de biztos vagyok benne, hogy a hétvégén nagyon sokan fogják majd a nagyikat köszönteni, vagy a nagyapákat, akik biztos, hogy nagyon sok finomsággal várják majd a családtagokat. Sok sikert kívánok egyébként a főzéshez is, bárkinek is. Hát elárulok egy kis kulisszatitkot, az én konyhámban is fő már a finom zöldségleves. Imádom az illatát. Jó kis alaposan sok zöldséggel megspékelve kell a vitaminpótlás, mert hogy a környezetemben is nagyon sokan prüszkölnek, kicsikét taknyosak, úgy nem is tudják, hogy mi van velük. No, remélem, hogy mindenki jól van, és jól telik ez a szombati nap, és ez a hétvége. Én ehhez kívánok mindenkinek sok sikert, mindjárt 9.

0: Next FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyhaza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Üzemkész az új beléptető az északi temetőben, megnyitja kapuit az éjak, megújult a közösségi sportpálya Nagykállóban. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is jönnek a részletek. A tesztüzem után már élesben is működik az északi temető új beléptető rendszere. Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Ügyvezetője rádiónak elmondta, a fejlesztés gördülékenyebbé tette a be- és kihajtást a sírkertnél.
3: 2023-ban és 2024-ben a két bejáratunkon megtörtént az első ütemes korszerűsítés, ahol rendszámfelismerő sorompókat helyeztünk ki.

0: Következő lépésként erre a rendszerre ráépítve fizető automatákat helyeztünk ki, illetve automata jegykiadó gépeket helyeztünk el. Augusztus 1-től vezettük be próbaüzemként ezt a rendszert. Pozitív tapasztalataink vannak a rendszerrel kapcsolatosan. A temetőbe történő beléptetés jóval gyorsabb lett, illetve a hatályos rendeleteknek is így jobban meg tudunk felelni.
1: Készül az erőművek éjszakájára az EAK Nonprofit Kft. Október 16-án ismét megnyitják a Nyíregyházi Hulladékkezelő Központ kapuit. A program során a látogatók betekintést nyerhetnek abba, hogyan történik a szelektíven gyűjtött hulladék válogatása, hogyan készítik elő az újrahasznosításra. Emellett szakemberek mutatják be a komposzt telepet vagy a hulladéklerakó depóniát. 25 fős csoportokban zajlik majd a bemutatás, a jelentkezéseket már fogadják az erőművek éjszakája hivatalos oldalán. Megújult a Korányi úti közösségi sportpálya Nagykállóban. A multifunkciós sporttér a 2010-es évek elején épült, a pálya több eleme elhasználódott, azóta ezért vált szükségessé a beruházás. A 18x28 méter alapterületű pálya rekonstrukciós munkálatai az Aktív Magyarország támogatásával, hazai és önkormányzati forrásból valósultak meg, olvasható Nagykálló hivatalos közösségi oldalán. Végül egy hír az utakról. Tartanak a munkálatok a Nyíregyházáról Nagykálló felé vezető út nagyszállási szakaszán. A területen egy új modern körforgalmú csomópont, valamint a hozzá kapcsolódó kerékpárút építése zajlik. Az érintett szakaszon sebességkorlátozás van érvényben, írja a város honlapja. Jobbára derültékbolt lesz felettünk egész nap, így ma is elérhetjük a sok napsütésnek köszönhetően Nyíregyházán a 25 fokot, ugyanakkor éjszaka már plusz 3 fokig lehűlhet a levegő. A mai csúcshőmérséklet idén már talán nem is tér vissza többet, hiszen holnaptól lassú enyhülés veszi kezdetét, jövő héten péntek magasságában pedig hirtelen lehűlést okozhat majd egy hideg front. Csapadék is érkezik ekkor, nyomában pedig 16 fokra eshet vissza a maximum hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Maradjon is ez a szuper idő, és még a napokban úgy látom, hogy erre készülhetünk mindenképpen, és bizony arra is, hogy itt az elmúlt heti lehűlés, ami egy kicsikét megtörtént itt a hajnali órákban, egy közepes szintre mérsékelte a parlagfű koncentrációját, viszont azért helyenként még mindig előfordulhat magas koncentráció. A pollenterhelés csökken, így a tünetek fokozatosan mérséklődnek majd remélhetőleg. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, a legjobb zenékkel pedig akkor indul ez az óra itt a Best FM-en.

Alice DJ-vel lehetett repeszteni, no csak is óvatosan, és közben pityegek, de jó, amikor kapok üzenetet, öntől is várom. Én Zenta Jedit vagyok, akár a Messengeremre is írhat. Mi újság a piacok környékén, belvárosban, Sóstó felé vezető úton óvatosan a parkolással, és ha már parkolás, akkor nem árt arra is készülni, hogy október 1-től változások lesznek. Itt a parkolási rendet illetően több helyen válik fizetősé az az útszakasz, amit eddig csak úgy használtunk. Érdemes erről is tájékozódni természetesen időben. Türelmi idő van, oké, de egyszer eljön az, amikor ott vannak a parkolóautomaták, és bizony bele kell dobálni, vagy éppen applikáció segítségével el kell indítani azt a bizonyos parkolást. Autózunk, és rossz híreim vannak, mert hogy úgy tűnik, hogy jelentősen nőtt a bódult állapotban vezetők száma Magyarországon. Hogy tudnánk-e a saját történetünkkel egy picit itt hozzáadni ehhez a hírhez, ezt így nekem így lájtosan meg lehet írni. Miért is mondom mindezt? Sajnos vannak ilyenek, ugye, akik képesek úgy beülni autóba, de hogy hogyan alakul itt statisztikálisan ez a kis adatmennyiség, na erről is vannak híreim, amit én szépen fogok is hozni itt a Best FM-en.

De leszól, és a ring, ring, ring, itt a Best FM-en, imádom ezt a dalt is, valahogy én ilyen kis zenei bolond vagyok, mert hogy például ez a dal nekem ilyen emlékeket ébreszt fel a lelkemben, amikor ilyen 18-19 éves voltam, és Balatonon töltöttünk egy szuper kis nyári vakációs időszakot a lakótelepi srácokkal, mert hogy akkor ez még így valahogy működött. A szüleink is jóba voltak, megbeszélték, hogy menjenek a gyerekek, vigyáznak egymásra, és milyen érdekes, nem volt mobiltelefon, hanem alig vártuk, hogy ott valamelyik postánál tudjunk bedobni, fogalmam sincs már mennyi pénzt, és mondjuk haza tudtunk csörögni. Hát ilyen volt, és mégiscsak túléltük, és jó volt minden. Na tudom én, hogy más világ van, mindent értek, de nekem erről a dalról pontosan ez jutott eszembe. Ha vannak e fajta emlékei, akár a régi időkről, én erre is nyitott vagyok, tegyék csak nyugodtan színessé az én kis műsorsávomat. A zenei fronton Rúzsa Magdi jön egy széldallal, de szelet nem érzek, ellentétben azt, hogy jó idő lesz, abban én valahogy úgy biztos vagyok. És előtt a Black Eyed Peas is, haladunk szépen fél tíz irányába.

jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Mest FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

Chris Cross-szal jumpoltunk egy jó nagyot, vagy mozogtunk, és aki már túl van mondjuk a reggeli sportolásán, jó, de nagyon büszkék vagyunk rájuk, aki képes mondjuk azért fölkelni reggel 5-kor, 6-kor, hogy letudja azt a kis egy órás mozgását még a család ébredése előtt, le a kalappal. Egyébként nagyon büszkék vagyok rájuk, mert hogy, és szerintem sokan vagyunk ezzel így, mert hogy ők is úgy jönnek olyankor haza, hogy úgy kifújták a feszültséget magukból, tehát főleg, hogyha az erdőt célozzák meg, ez pedig csodálatos, úgyhogy mi nyíregyháziak szerintem nagyon szerencsések vagyunk, hogy van egy ilyen gyönyörű erdőnk, ahol van ennek lehetősége, akár kondizni egy picikét, sétálni Nordic Walking-gal, és hát tényleg, vagy éppen kocogni, kerékpározni, óvatosan odafigyelve. Ennyit a sportról, viszont vannak híreim itt a magyarországi utakat illetően, mert hogy hát még mindig nagyon sokan vannak olyan, nem tudom, hogy milyen jelzővel illessem őket, bátornak, vagy hát inkább nem ezt mondanám, de nem merek most egy csúnyát mondani, mert biztos, hogy még gyerekek is lehet, hogy ülnek az autóban és hallgatnak minket, de egy biztos, hogy a bódult állapotban vezetők még mindig Magyarországon jelentős számmal vannak, legalábbis a rendőrség az év első felében 828 ilyen esetet rögzített, ami már most megközelíti a teljes tavalyi adatot, amikor 988 bódult járművezetőt szűrtek ki, bennem itt mindig ilyenkor felderül, hogy úristen is mennyi lehet, akit nem. Hát nagyon durva mindez. Egyébként itt a kategóriában nem csak a klasszikus kábítószerek vannak, hanem mindenféle ilyen kábítóhatású gyógyszereknek a használata is. És van egy durva felmérés, amely szerint egyre több fiatal érintett, köztük pedig olyanok is, akik elektromos rollerrel vagy kerékpárral közlekednek adott esetben szerhasználat után. A rendőrségi adatok alapján 14 és 17 éves korosztályban is sajnos már előfordult bódult járművezetés. Hát ha van véleménye, nyugodtan megírhatja nekem. Amit úgy gondolok, majd mondok, amit pedig nem, szígyel, hogy itt marad. Köszönöm előre.

kezdti Péter Péterfi Borjon, csak te meg én, jó kis dalocska itt nálunk a 103.9-en, aztán mindjárt 10 óra van, az én levesem szépen följelentem, szépen lassan, ugye úgy jó az a finom húsleves, nem tudom ki az, aki egyébként Bográcsban is bátorkodik mondjuk oda tenni egy jó kis leveskét, húslevest, gulyáslevest, bármilyen finomságot, én ennek az elkészítéséhez kitűnő hangulatot kívánok, és hogyha velünk maradnak, akkor a legjobb zenék között biztosan fogom hozni Pink dalát, jön a Nox, és persze, nem mondom el a többit, jó, legyen meglepetés. Én addig dolgozom, szerkeztem a legjobb zenéket, András pedig a hírekkel készül pontban 10-kor, legyen csodás napja, október 3-án szombaton.

0: 1039 Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Teljesen megújult a rádióreklamnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklamnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Családbarát elismerést kapott több kórházi osztály. Megszűnt a korlátozás a 36-os főúton, kezdődik az őszi rókavakcinázás. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Családbarát kórházi osztály címet kapott több megyei kórházi osztály. Országszerte 18 szervezeti egység nyerte el idén az elismerést. Családbarát kórházi osztály lett a Nyíregyházi Józsa András Tagkórház fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztálya, valamint az egynapos sebészeti osztály. De az elismerést a Nagykállói Sánta Kálmán Tagkórház járóbetegszakellátása is kiérdemelte. A Családbarát Kórház díjat idén a Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert Klinikai Központ kapta, olvasható az alapítvány honlapján. 5 magánegészségügyi intézmény is elismerő oklevelet vehetett át, ezek között ott van az F-Medical magánklinika is. Már nem kell kerülniük az autósoknak, feloldották az útlezárást a

0: Tiszavasvári úton újra korlátozás nélkül járható a 36-os főút nyíregyházi szakasza. A területen a simai főfolyás átereszének teljes átépítése és a vízelvezető rendszer korszerűsítése miatt volt teljes útzár szeptember eleje óta. A kivitelező a terveknek megfelelően haladt a munkálatokkal, így most visszaadhatták az utat a forgalomnak, írja a nyíregyháza.hu. Kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyeiben zajlik majd az immunizálás, köztük Szabolcs-Szatmár-Berekben. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, mondta rádiónknak Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
1: Ugye ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az országhatártól számított 50 km-es sávját, mert Magyarország nagyrészt mentes ettől a betegségtől, azonban a szomszédos országoknak a fertőzött gócaiból természetes állatmozgás útján bebetörhetnek fertőzött állategyedek, tehát ezekben a megyékben a cél egy immunizált, védett állatpopuláció létrehozása.
0: Az elmúlt 4 évben Szabolcs-Szatmár-Berekben több veszettséges esetet is igazoltak, ebből 2 idén. A járványügyi kockázatra való tekintettel megyénkben dupla csalétek sűrűséggel történik a vakcinázás, mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja. Egyelőre nincs változás Nyíregyháza környékén az időjárásban, továbbra is kellemes melegben van részünk, legfeljebb 25 fok hőmérséklettel. Éjszaka azonban már jócskán lehűl a levegő, hajnalban plusz 3 fok várható. A következő napokban már legfeljebb csak 24 fok meleg lesz, pénteken pedig akár 16 fokra is visszaeshet a csúcs, mert egy hidegfront érhet el bennünket, ami csapadékot is szállít térségünkbe. Ezt követően már délutánonként a 20 fokot sem érjük el.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

alvás, faragást, egy picike kis hangzavart óvatosan, mert lehet, hogy 10 óra után sokan alszanak, viszont még többen vannak fent, gondolom én már, úgyhogy kívánok mindenkinek csodás napot, jó tervezgetést ebben a szuper időben, mellé pedig szóljon itt a 103.9-en Pink Dala, én pedig maradok egészen 2-ig, rádiózzon velem, én Zentai Edit vagyok.

Egy gyors októberi érdekesség. Vajon miért hívják októbernek az októbert, hogyha az már az év 10. hónapja? Hát a válasz az ókori Rómában keresendő, ugyanis az eredeti római naptárban március volt az első hónap, így az október valóban a 8. hónap volt. A neve a latin octo, vagyis 8 szóból származik, aztán később január és február is bekerült a naptár elejére, az október pedig megtartotta a régi nevét, vagyis az október tulajdonképpen egy történelmi név, ami nem hajlandó tudomást venni arról, hogy azóta előrébb került 2 hónappal. No hát lehet itt készülni majd az októberre, mert hogy hamarosan itt lesz a Halloween, ami eredetileg egyébként nem amerikai találmány. De hogy honnan ered maga a töklámpás, ja, és én egyébként már a boltokban látok tököt, sütőtököt, nagyon is szeretem, úgyhogy lassan ezzel is el lehet most már kezdeni, úgy valamit majd lesütni, vagy egy jó tökös latte és kávé is nagyon jól esett, mondom én, aki éppen most egy marcipános kávét fogyaszt itt a mikrofon előtt. Jöhetnek majd az érdekességek, a tervek így októberre, én pedig összegyűjtöm, hogy akár Nyíregyházán milyen terveken, illetve programokon lehet előre már tervezetten részt venni. A legjobb zenék pedig jönnek Sean Paul-lal a folytatásban. Shake that.

0: Most is a Best FM-et hallgatod.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Néo és a Sexy Love itt a Best FM-en, miután Tóth Gabi is fölkészül. Aztán a Safri Duo, a Halott Pénz, Coolio is velünk lesz, és hamarosan a Töklámpások is velünk lesznek. Nem tudom, hogy van-e már olyan iskola, ahol megvan már a halloweeni partinak itt az időpontja, mert hogyha Halloween, akkor Töklámpás, de az első Töklámpások nem is tökből készültek egyébként, hanem Írországban régen répából és más ilyen gyökérzöldségekből faragtak mindenféle lámpásokat. Az amerikai tök csak később lett a Halloween-nak a sztárja, viszont el lehet már ezzel így kezdeni dolgozni, akár nyugodtan és eszegetni is, mert nagyon finom és egészséges, mondjuk a sütőtök is, amit most már be lehet szerezni. Én mézzel szoktam lecsepegtetve csak úgy a sütőben lesütni, és nagyon fincsi tud lenni, de hát aki ügyes, mondjuk egy sütőtök krémlevest is tud már belőle, akár így szombati ebédre elkészíteni, jó sok pirított tök maggal megszórni ilyen kis levesbetétként. Jó készülődést kívánok mindenkinek, akár az ebédhez, akár a programokhoz, és élvezzék ezt a hétvégét, mert hogy az idő abszolút megadja ezt nekünk. Én pedig zenélek, az ígér dal Tóth Gabitól itt a Besten. A

0: Jaj, de jó kifejezni az érzelmünket, és mondjuk azt, hogy ki mennyire szereti éppen a kisbabáját, a nagybabáját, vagy a nagypapáját, mert ugye ez is benne van a pakliban, van akinek ez a szeretet nyelve, hogy ölelget, puszilgat, érint, vagy csak úgy simít, és van, aki a kimondott szónak, a vágyával él, és van biztos olyan is, aki nagyon szereti a tárgyi ajándékokat. Kinek mi a szeretet nyelve? Egyébként van több ilyen bizonyos szeretet nyelv, és hogy pontosan mik ezek, na erről is azért érdemes egy pár szót ejteni, mert hogy sokan nem is tudjuk szerintem, hogy éppen a párunknak mi az öt szeretet nyelv között éppen az, ami neki fontos. Mert hogy mondanám is akkor, hogy mik itt a szeretett nyelvek, elismerő szavak, minőségi idő, ajándékozás, szívességek, és itt van a testi érintés. Egyébként Chapman javaslata, hogy a másik embernek a szeretett nyelvét úgy próbáljuk felfedezni, hogy egyszerűen figyeljük meg, hogy hogyan fejezi ki a szeretetét mások felé, valamint hogy mi miatt panaszkodik a leggyakrabban, illetve hogy mit kér leggyakrabban a párjától. Az elmélete szerint ugyanis az emberek természetes módon úgy nyújtanak szeretetet, ahogyan másoktól is várják annak kifejezését, és a párok között jobb kommunikáció valósítható meg, amikor az egyik olyan szeretett nyelven tudja kifejezni a gondoskodását, amit a másik megért. És ez nagyon fontos. Na, már találjuk meg a párunknak a szeretett nyelvét, közben pedig találjuk meg épp a hangerő gombot, mert hogy Coolio jön hozzánk itt a Besten.
1: Egy jó dallal.
2: A munka is jobban pörög.
1: A munka is jobban pörög.
2: Best FM.
1: Best FM.
2: Ha kell a plusz energia.

0: 11 óra van, Andris készül, és nem tudom, hogy Andris hogy van a vitaminpótlással. Én nagy almafaló vagyok, és amikor elmegyek a nyíregyházi fürdőbe szaunázni, akkor ott azért vannak olyan kedves szauna társaim, akik hozzák a saját kis almájukat, szőlőjüket, szilvájukat, éppen mi van a kertben, és nagyon jó ízűen tudom, én mondjuk a savanyú almát szeretem, és ezt nagyon jó ízűen tudom falatozni. Egyébként októberben rengeteg helyen zajlik az alma szüret, hogyha valaki éppen pontosan a fáról hallgat minket, akkor nagyon szép napot és sok sikert kívánunk mindenkinek. Jönnek a hírek, a következő órában pedig Nagy Bogi is énekel nekünk a legjobb zenék között.
1: Mindenből a legjobb.

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb,
2: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Mesterleveleket adtak át a kamarában. Pótlóbusz jár majd Görögszállás és Tiszalök között. Nem zártak könnyű szezont a méhészek. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Ünnepélyes keretek között adták át az okleveleket a sikeres mestervizsgát tett szakembereknek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamarában. Asztalos, autószerelő, ács, burkoló, fodrász, kézápoló és körömkozmetikus, valamint speciális lábápoló szakemberek, összesen 63-an vehették át az elismerést, amelyek a magas szintű szakmai tudást és felkészültséget tanúsítják, írja honlapján az iparkamara. A mesterlevél átadón elhangzott, a mestercím a magas szintű szakmai tudás, a szakma iránti elkötelezettség és a vállalkozói felkészültség elismerése is. Újabb vasútvonalon kezd karbantartásba a MÁV, éjjel dolgoznak majd a Görögszállás Tiszalök vonalon. Október 5-e és 8-a között ezért a két település között több esti és hajnali vonat helyett pótlóbusz közlekedik. A változás a napközbeni járatokat nem érinti. A pótlóbuszok Görögszálláson csatlakoznak a Nyíregyháza szerencsvonalon közlekedő személyvonatokhoz. A hosszabb közúti menetidő miatt a pótlóbuszok Tiszalökről 27 perccel korábban indulnak Görögszállás felé, valamint

0: 27 perccel később érkeznek Tiszalökre. A pótlóbuszok megállóinak listája és minden további részlet elérhető a MÁV csoport honlapján. Tavaszi fagyok, nyári szárasság, nem zártak könnyű szezont a méhészek. A részletekről kérdeztük Bugyi Zoltánt, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének elnökét.
1: Tavasszal fagyokkal kezdtünk, és ugye ez leginkább az akácosainkat érintették, viszont mindezek ellenére az akác termésünk az átlag felettinek mondható igazából, mert a fagy után kibújó kisebb ügyek is néhol, nem mindenhol, de valahol jól nézeltek. A napraforgó, ami a fő hordásunkat adja az akác után, sajnos az nagyon gyengén sikerült, valahol a méhészek tudtak róla, mérhető eredményeket, de nagyon sok helyen igazából a napraforgó termésnek a fele sincs, ami szokott az országban, és sajnos a méhészek küzdenek a virágpor hiánnyal, a méhészek virágporpótlást csinálnak a méheknek jelen pillanatban, épp a beterelés zajlik, és nem tudom, hogy a jövőre nézve ez milyen hatással lesz a méhcsaládokra.
0: És most néhány szó az időjárásról. Egyelőre nincs változás Nyíregyháza környékén az időjárásban, továbbra is kellemes melegben van részünk, legfeljebb 25 fok hőmérséklettel. Éjszaka azonban már jócskán lehűl a levegő, hajnalban plusz 3 fok várható. A következő napokban már legfeljebb csak 24 fok meleg lesz, pénteken pedig akár 16 fokra is visszaeshet a csúcs, mert egy hidegfront érhet el bennünket, ami csapadékot is szállít térségünkbe. Ezt követően már délutánonként a 20 fokot sem érjük el.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Bizony az alma hónapjának is nevezhetjük ezt a hónapot, mert hogy nagyon sok helyen zajlik ilyenkor az alma szüret. És van egy kis érdekesség, mert hogy az alma a botanikában nem egyszerűen egy gyümölcs, hanem az úgynevezett áltermések közé tartozik, szóval amikor beleharapunk egy almába, akkor botanikailag kicsit bonyolultabb a helyzet, mint gondolnánk. Jó étvágyat, bármit is fogyasztunk, vagy csemegézünk, és jó hangulatot kívánok mindenkinek adott helyiségben, ahol éppen hallgat minket. 11 óra után Nagy Bogi jön, Pápa Jöci jön, Simply Red is jön, Zentai Edi pedig marad egészen kettőig.

0: Aj, de imádom, idő van, én dobom le magamról a pulóvert, és én még ilyenkor azért napozgatok, meg a héten is. Szerintem nagyon sokan próbálkoztak egy picit kiülni a nappal szembe, és csak úgy szívni magukba a D-vitamint. Nagyon jól tették, mert hogy addig kell kihasználni mindezt, amíg tényleg van ennek lehetősége. A reggelek igaz, hogy csípősek, hűvösek, és este is elfér már azok is a lajbi. Jelentem kis kabát, hogyha a gyerekek nem értenék, mert vagyunk azért néha így, hogy ők is mondanak olyat, hogy mi csak nézzünk, hogy mi a fenét akar az a gyerek mondani, na meg ők is vannak biztos, hogy velünk így. Október 3-a van, hamarosan, október végén jön majd ugye az óra átállítás, egy órát visszakapunk majd, vagyis hivatalosan egy órával többet alhatunk, legalábbis, hogyha nem ébredünk fel ugyanúgy a megszokott időben, főleg ilyenkor hétvégén, remélem, hogy mindenki tovább aludt, és a gyerekek is tudtak azért tovább ágyban lenni, nem pedig reggel ugye a megszokott időben ébredtek, ám bár vannak, tudom, olyan gyerekek, akik amikor kellene, tuti nem kellnek, amikor pedig tudnának aludni, akkor pedig kurutyolnak a reggeli órákban. Egy biztos, én nagyon jó hangulatot kívánok mindenhová, ehhez mi is hozzájárulunk. A legjobb zenékkel itt a 103.9-en.
1: So high and hurt. So high and hurt.

0: Sophie Ellis Bextor énekelt nekünk, aztán Vastag Csaba is fölkészül, és október 3-án fölkészülhetnek a Helgák, őket tudom majd köszönteni. Egyébként október 3-án a történelemben ez bizony nem egy átlagos nap, 1990-ben, ugyanis ezen a napon újra egyesült Németország, ezért ma is ekkor tartják a német egységnek a napját. De október 3-án született többek között Gwen Stefani és a Sikoly sztárja, Neve Campbell is. Itthon pedig ma, ahogy említettem, a Helgákat és a Germánokat köszönhetjük, úgyhogy ha van ilyen nevű kedves ismerősünk, akkor ne felejtsük el őket fölköszönteni. Egyébként utólagosan még a Mihályokat is meg lehet köszönteni, mert a héten őket is ünnepeltük. A legjobb zenék között az ígérdal jön, ő már Vastag Csaba.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok

pedig, hogy miért lettél más a New Level Empire-től és a Groove House közösségtől. Feltehetően sok fülhöz eljutott, és sokan hallottak már talán ilyenfajta kérdést, hogy mi történt veled, miért változtál meg, mi váltja ezt ki. Hát ez lehet ugye magánemberként, párkapcsolatban is előfordulhat egy kis változás, amit jó azért kibeszélni, szerintem nagyon fontos semmit nem a szőnyeg alá seperni, hanem adott szituációban még melegen megbeszélni és rendet rakni ez irányban is. No, hogy leszünk itt a karácsonnyal, úristen, hova nem szaladok, viszont a hírekben többek között az is szerepel, hogy nem kell ledolgozni majd december 24-ét, hogyha ugye elfogadja majd a parlament a szükséges törvénymódosításokat. Tök jó lenne szerintem, vagy erről is ugye ki hogy vélekedik, de én nagyon szeretem a szüneteket. Nem sokára egyébként őszi szünet is lesz, szerintem ezzel a gyerekek is egyetértenek, de hogy hogyan fog itt alakulni majd a karácsonyi időszak, tudom, hogy van még idő, de addig is lehet mondjuk már tervezgetni éppen valami kis utazást az őszi szüneten túl, jöhet majd a téli szünetnek is a szervezése. Nálunk pedig a legjobb zenék jönnek, Halott pénz és egy régi dal, egy picikét új feldolgozásban, Darabokra törted a szívem, itt a 103.9-en.

És amikor kapok egy üzenetet, hogy ne felejtsem már el a Petrákat is köszönteni, ők tegnap ünnepeltek egyébként, ma pedig a Helgákat köszöntjük, de ha már itt visszatekerem a naptáramat, akkor a Malvinok, a Jeromosok, ám bár sok Jeromos ismerősöm nincs, de Vencel és Mihály névnapja is volt itt a héten, Adalbertek is ünnepeltek, és a Kendéket is föl lehet még köszönteni, és szerintem meg lehet ünnepelni itt a hétvégén, bárkinek, akár a születésnapját is. Szuper az idő, de hogy hogyan is alakulunk majd, no ez is kiderül a hírekből pontban, 12-kor itt a 103.9.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A jó döntések nálunk sok sajttal vannak megszórva. Válasz a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
2: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Üzemkész az új beléptető az északi temetőben, megnyitja kapuit az éjak, megújult a közösségi sportpálya Nagykállóban. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is jönnek a részletek. A tesztüzem után már élesben is működik az északi temető új beléptető rendszere. Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Ügyvezetője rádiónak elmondta, a fejlesztés gördülékenyebbé tette a be- és kihajtást a sírkertnél.
4: 2023-ban és 2024-ben a két bejáratunkon megtörtént az első temes korszerűsítés, ahol rendszám felismerő sorompókat helyeztünk ki. Következő lépésként erre a rendszerre ráépítve fizető automatákat helyeztünk ki, illetve automata jegykiadó gépeket helyeztünk el. Augusztus

0: elsőjétől vezettük be próbaüzemként ezt a rendszert. Pozitív tapasztalataink vannak a rendszerrel kapcsolatosan. A temetőbe történő beléptetés jóval gyorsabb lett, illetve a hatályos rendeleteknek is így jobban meg tudunk felelni.
1: Készül az erőművek éjszakájára az EAK Nonprofit Kft. Október 16-án ismét megnyitják a Nyíregyházi Hulladékkezelő Központ kapuit. A program során a látogatók betekintést nyerhetnek abba, hogyan történik a szelektíven gyűjtött hulladék válogatása, hogyan készítik elő az újrahasznosításra. Emellett szakemberek mutatják be a komposzt telepet vagy a hulladéklerakó depóniát. 25 fős csoportokban zajlik majd a bemutatás, a jelentkezéseket már fogadják az erőművek éjszakája hivatalos oldalán. Megújult a Korányi úti közösségi sportpálya Nagykállóban. A multifunkciós sporttér a 2010-es évek elején épült, a pálya több eleme elhasználódott, azóta ezért vált szükségessé a beruházás. A 18x28 méter alapterületű pálya rekonstrukciós munkálatai az Aktív Magyarország támogatásával, hazai és önkormányzati forrásból valósultak meg, olvasható Nagykálló hivatalos közösségi oldalán. Végül egy hír az utakról. Tartanak a munkálatok a Nyíregyházáról Nagykálló felé vezető út nagyszállási szakaszán. A területen egy új modern körforgalmú csomópont, valamint a hozzá kapcsolódó kerékpárút építése zajlik. Az érintett szakaszon sebességkorlátozás van érvényben, írja a város honlapja. Egyelőre nincs változás Nyíregyháza környékén az időjárásban, továbbra is kellemes melegben van részünk, legfeljebb 25 fok hőmérséklettel. Éjszaka azonban már jócskán lehűl a levegő, hajnalban plusz 3 fok várható. A következő napokban már legfeljebb csak 24 fok meleg lesz, pénteken pedig akár 16 fokra is visszaeshet a csúcs, mert egy hidegfront érhet el bennünket, ami csapadékot is szállít térségünkbe. Ezt követően már délutánonként a 20 fokot sem érjük el.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

Van rádiózom még velem, én Zentai Edit vagyok, Florida-ig fölkészülnek, a Spice Girls is fölkészül, és Gáspár Laci is hozza a Füllet forró nyár című dalt, amit, hát azért Füllet forró nyár nincs, de hogy szuper időnk van, ezzel egyetérthetünk. 12 óra után néhány percet készülünk az ebédhez, amihez én nagyon jó étvágyat kívánok mindenkinek.

0: Lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Nyíregyháza. Best FM.

Születésnaposok, névnaposok, de vajon honnan ered maga a névnapozás? Mert ugye a nevet azt úgy kapjuk, és nem mi választjuk, ha csak valaki nem kereszteli át idővel majd a saját nevét, mert ugye a néphagyományok szerint elsősorban a keresztény szent kultuszhoz kapcsolódik maga a névnapoknak a hagyománya. Régen nagyon sokan a keresztnevüket egy szent vagy bibliai személy után kapták, és az adott névhez kapcsolódó szent ünnep napján emlékeztek meg róluk. Magyarországon a névnapok idővel a születésnaphoz hasonlóan ugye családi ünneppé váltak, sőt régebben nagyon sok helyen a névnap még fontosabb alkalomnak számított, mint egy születésnap. És van egy kis érdekes különbség, mert hogy még a születésnap mindenkinek egyetlen konkrét nap, egy névnek ugye akár több névnapja is lehet egy évben, gondolok itt például a Máriákra, és hogy melyiket ünnepeljük, azt a naptár hagyománya határozza meg. Szóval amikor azt mondjuk valakinek, hogy boldog névnapot, akkor valójában egy több évszázados hagyományt viszünk tovább. Egyébként ma a Helgákat köszöntjük, nevük germán eredetű, melynek jelentése nagyjából szent vagy áldottat jelent, és a germánok is ünnepelnek, nevük pedig latin eredetű, jelentése testvér, illetve azonos származású. Megvan.

Azért nagyon izgít az októberi hónap, az év nagy átváltozója, mondhatom így is, mert reggel még kabát kell, meg pufi mellény, délután pedig előkerülhet a póló, este pedig megint már csak jól esik egy forró tea akár, vagy egy jó kis zöldséges húsleves-szerű, valami melegnedű. Egyébként én is ezt főztem, és ilyenkor imádom a lakásnak az illatát. Szeretem a zöldséglevest, na valljuk be. A nappalok látványosan rövidülnek, a levelek zöldből nagyon szép sárgába, narancsba és vörösbe váltanak, és egyre több azért a ködös, hűvös reggel, viszont az október nem csak az őszről szól, hanem itt van a szüret, az almaszedés, a sütőtök, a Halloween és majd persze az óra átállítás, mert hogy ez az a hónap, amikor a természet lassan lekapcsolja majd a nyári fényeket, mi pedig előveszük a pulóvert és a forró csokit. Érdekességeket hozok az októberi hónapról és a legjobb zenéket is itt a 103.9-en, amikor is jó étvágyat és jó készülődést kívánok mindenkinek a szombati ebéd.

0: imádom, hogy tényleg azokat a zenéket játszátok, amire én felnőttem, amikre én buliztam, és amikor nyomot hagytak bennem, amikhez rengeteg emlékem kötődik.
1: Ez a Best FM.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Szentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et! Best.

fontos téma, és ami Szakács Mónikánk nagyon szívügyen viseli, én pedig örömmel tolmácsolom azokat a fontos dolgokat, amik mindenkinek fontosak lehetnek. Véradási hírem van ugyanis, a tűzoltók mellett, ugyanis bárki nyújthatja karját, mondhatjuk így, a véradás a Nyíregyházán, az Erdősör 5 szám alatt, mégpedig október 9-én péntek reggel 7 órától 9 óráig a természeti katasztrófák csökkentésének a világnapján és a Vörösiszap katasztrófa emlékének alkalmából itt az igazgatóságon várják a véradókat. A vért egyébként minden 18 és 65 év közötti egészséges ember adhat, akinek a testsúlya eléri az 50 kg-ot. Nagyon fontos tudni, hogy a vér semmi mással nem helyettesíthető, tehát mesterségesen ezt nem tudják előállítani, és csak is véradással lehet pótolni, úgyhogy egy véradással, egy személynek az aktivizálásával, akár pedig három ember élete is megmenthető, úgyhogy csatlakozzanak az Erdősor 5 szám alatt október 9-én, péntek reggel 7 óra és 9 óra között, itt várnak mindenkit, hát le a kalappal, akik ellátogatnak és segítenek. Sok sikert hozzá, a pontos információk is pedig olvashatóak oldalunkról, bestfmnyiregyhaza.hu.

A délutánba fordulunk, itt a 103.9-en, én pedig fordulok a monitoron felé, és ajánlok egy jó kis beszélgetést, amit meg lehet hallgatni akár 10 perc alatt, mert pontosan ez a weboldalnak a címe, csak10perc.hu. Szakács Tibi, nagyon jó beszélgetéseket folyt a dr. Móri Gyulával, vagy éppen Molnár Józsival, vagy Polontai Nórával, úgyhogy meg lehet hallgatni utólagosan is ezeket a beszélgetéseket, hogyha van a délutánba 10 perce, ledőlni, pihenni, és éppen ilyen kellemes és tartalmas beszélgetéseket hallgatni. Mindjárt egy óra van, jönnek a hírek, a következő órában pedig a legjobb zenékkel. Várom még Önt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vannak esték, amiket egy tele pizzás doboz ment meg. Válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Családbarát elismerést kapott több kórházi osztály. Megszűnt a korlátozás a 36-os főúton, kezdődik az őszi rókavakcinázás. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Családbarát kórházi osztály címet kapott több megyei kórházi osztály. Országszerte 18 szervezeti egység nyerte el idén az elismerést. Családbarát kórházi osztály lett a Nyíregyházi Józsa András Tagkórház fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztálya, valamint az egynapos sebészeti osztály. De az elismerést a Nagykállói Sánta Kálmán Tagkórház járóbetegszakellátása is kiérdemelte. A Családbarát Kórház díjat idén a Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert Klinikai Központ kapta, olvasható az alapítvány honlapján. 5 magánegészségügyi intézmény is elismerő oklevelet vehetett át, ezek között ott van az F-Medical magánklinika is. Már nem kell kerülniük az autósoknak, feloldották az útlezárást a Tiszavasvári úton, újra korlátozás nélkül járható a 36-os főút nyíregyházi szakasz,

0: A területen a Simai főfolyás átereszének teljes átépítése és a vízelvezető rendszer korszerűsítése miatt volt teljes útzár szeptember eleje óta. A kivitelező a terveknek megfelelően haladt a munkálatokkal, így most visszaadhatták az utat a forgalomnak, írja a nyíregyháza.hu. Kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyeiben zajlik majd az immunizálás, köztük Szabolcs-Szatmár-Berekben. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, mondta rádiónknak Márton Lázár, a NÉBIH állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
1: Ugye ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az ország határtól számított 50 kilométeres sávját, mert Magyarország nagyrészt mentes ettől a betegségtől, azonban a szomszédos országoknak a fertőzött gócaiból természetes állatmozgás útján bebetörhetnek fertőzött állategyedek, tehát ezekben a megyékben a cél egy immunizált, védett állatpopuláció létrehozása.
0: Az elmúlt 4 évben Szabolcs-Szatmár-Berekben több veszettséges esetet is igazoltak, ebből 2 idén. A járványügyi kockázatra való tekintettel megyénkben dupla csalétek sűrűséggel történik a vakcinázás, mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja. Egyelőre nincs változás Nyíregyháza környékén az időjárásban, továbbra is kellemes melegben van részünk, legfeljebb 25 fok hőmérséklettel. Éjszaka azonban már jócskán lehűl a levegő, hajnalban plusz 3 fok várható. A következő napokban már legfeljebb csak 24 fok meleg lesz, pénteken pedig akár 16 fokra is visszaeshet a csúcs, mert egy hidegfront érhet el bennünket, ami csapadékot is szállít térségünkbe. Ezt követően már délutánonként a 20 fokot sem érjük el.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

még mielőtt a hűtőhöz mennénk a desszertért, addig pedig el lehet azon gondolkodni, hogy hogyan fogjuk mindezt lemozogni, hogyha mondjuk túl sok kalória került volna be hétvégén, ugye, mert ilyenkor még többet szoktunk talán csipegetni, főleg, hogy jó az idő, akár a kerti hangulathoz is hozzájárulhat az a sült szalonna vagy kolbász. Na jó, nem ábrándozok, inkább a legjobb zenéket hozom még ebben az órában. Jön nem sokára Berkes Oliver, a Backstreet Boys, Robbie Williams, de az óra Michael Jacksonnal indul, ez a Best FM.

0: Napfény, zene, jó hangulat, és a Best FM.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme, csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége, ha hívlak, ki se csen.

mivel jó a kávézás is ebéd után, én lefőztem magamnak egy újabb kávét, napi 2-3, főleg akkor, hogyha mondjuk az ember előző este bulizott, akkor simán belefér másnap a 3 kávécska, meg a meleg tea, ennek a nyugodt hangulata, ez még fontosabb, akár így a délutánba is. Szervezünk, tervezünk és odafigyelünk, híreim vannak, technikai és szervezési okok miatt majd október 5-től, tehát jövő hétfőtől módosul az ügyfélfogadási rend, megyénk több, mint pontosan 9 kormány ablakában, hogy pontosan hol történik majd ez a kis ügyfélfogadási idő módosítás, ezt meg lehet nézni az oldalunkról. Egyébként városunkban érinteni fogja a Kossuth tér és az állomástéri kormányablakokat is. Tájékozódni lehet, nagyon fontos, mert hogy anélkül csak a bosszankodás lehet, hogyha éppen oda megyünk valahová, ahol nem tudjuk intézni a személyes dolgainkat. Ma nem intézünk semmit, legalábbis remélem, hogy nagyon sokan pihennek, akik pedig dolgoznak, nekik azért jó munkát kívánunk.

Csodás délutánt kívánok mindenkinek október 3-án. Tervezgetést a hétvégére, kinél lesz kerti parti vagy kirándulás, simán össze lehet hozni, mert hogy kell a levegőzés, kell a mozgás, a családdal együtt tölteni az időt, akármerre ruccanunk is. Én nagyon kellemes időtöltést kívánok, legyen az kerékpárral vagy autóval, az úton lévők pedig nagyon figyeljenek, mert ilyenkor tényleg több az autó. Talán nem olyan tempóba mennek, talán nem úgy előznek, ahogy kellene, úgyhogy legyünk résen, figyeljünk, szemüvegeket tegyük fel, hogyha éppen ez szükséges, a napszemüvegre is gondolok itt, mert hogy erre is azért szükség lesz, főleg akkor, hogyha nappal szembe vezetünk. Változások, erről pedig hírt adunk, változik a parkolási rend Nyíregyházán, a parkolózónák bővítése, mint olyan kerül itt majd porondra, mondom is az utcákat, október 1-től fizetőssé válik a parkolás az alábbi területeken: Ószőlő utca belvárosi szakasza, a Dózsa-György utca és a Ferenc körút közötti szakasz, Kert utca 220 és a Szántókovács János utca 218-án mögötti parkoló. Nagyon fontos itt, hogy a megjelölt területek ugye itt majd csatlakoznak a fizetőzónához, viszont az új parkoló automaták kihelyezésére még egyelőre nem kerül sor. A parkolási díj megfizetése a legközelebbi meglévő automatáknál, illetve ugye mobil parkolással lehetséges, viszont október közepéig van egy türelmi időszak, ez azt jelenti, hogy az átállás zökkenőmentessé tétele érdekében a fizetős rend bevezetésének első két hetében kizárólag figyelmeztetést kapnak majd a fizetés nélkül parkoló gépjárművek tulajdonosai, pótdíjat nem fognak kiszabni. Úgyhogy kérik a környéken lakókat is és a közlekedőket, hogy itt a megadott időponttól figyeljék azért a kihelyezett jelzőtáblákat és a parkolásukat a megváltozott szabályoknak megfelelően végezzék el és intézzék. Hát ennyit az utakról, a jó zenékről pedig gondoskodom még ebben az órában.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM. All right.

0: október nagyon sok mindenről szól, de nagyon fontos a női merrák elleni hónap, illetve hogy ennek a megelőzése, korai felismerése, ez nagyon fontos. Ebből adódóan van egy program, Figyelj magadra, ez a címe, mert hogy az egészség mindig egy jó döntés, és ennek a programnak a lehetőségére majd holnap van itt mindenkinek gyakorlatilag lehetősége, mert hogy 2 órakor kezdődik a program a Sóstón, ott a svájci lak környékén, ahol lesz egy köszöntés utáni előadás, torna, közös séta Sóstói tó körül, és ami még ettől is fontosabb, hogy séta után szűrővizsgálatokon lehet részt venni, ahol a csontsűrűségmérés, emlőrák szűrés, vérből is fognak itt szűrni, dietetikus tanácsadás, és az újraélesztés tanítását is el lehet sajátítani itt a mentősöktől. A program tehát holnap október 4-én 2 órai kezdettel kint a Sóstón. Aki úgy érzi, hogy szeretne csatlakozni, sétáljon ki, és sétáljon egy jót, és tájékozódjon akár ezzel kapcsolatban is. Alkotói idősek kiállítása, a kiállításnak a megnyitója a tegnapi napon megvolt, mégpedig a Váci Mihály Kulturális Központban, ahol nagyon szép munkákat lehet még mindig megnézni, mert hogy a kiállítás egészen október 25-ig tart. A Művházban egy kellemes kis óra keretén belül akár meg lehet nézni, hogy milyen szép művekkel gazdagítják városunkat az idősek. Erről ennyit, a jó zenék jönnek, aztán haladunk szépen itt a délutánba. Remélem mindenki jól érzi magát, és jól telik ez a szombati napja.
1: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban, munka közben is veled van.
2: A 103.9 Best FM.

Nagyon szép szombati napunk van, remélem, hogy mindenkinek jól telik, és tudom, hogy sokszor gyorsabban telik, mint mondjuk a hétfő valakinek, de erre még nem gondolunk, mert hogy előttünk áll még azért a délután és a holnapi nap is, és tényleg októberben oké, hogy már rövidülnek a nappalok, hűvösebbek a reggelek, és könnyebb azt érezni, hogy kicsit lelassult körülöttünk minden, főleg ilyenkor hétvégén, de talán éppen ez a hónap üzenheti azt is, hogy nem kell mindig rohanni. Én ezt kívánom mindenkinek, töltsék nagyon kellemesen a nap hátra levő részét, Dékán István jön, Andris is jön a hírekkel, én pedig egy picikét, hát megyek a tanyára napozni, meg pihenni, remélem a párom fog valami finomat készíteni, sütni, mert hogy ez a tervünk így ezen a napon. A tervekhez kellemes időtöltést kívánok, holnap pedig találkozunk, hiszen 8 óra és 2 óra között majd érkezem itt a Best FM-en. Köszönöm a figyelmet, puszi mindenkinek, én Szentai Edit vagyok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A legjobb diéta az, amit holnaptól kezdünk. Ma válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Mesterleveleket adtak át a kamarában. Pótlóbusz jár majd Görögszállás és Tiszalök között. Nem zártak könnyű szezont a méhészek. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Ünnepélyes keretek között adták át az okleveleket a sikeres mestervizsgát tett szakembereknek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamarában. Asztalos, autószerelő, ács, burkoló, fodrász, kézápoló és körömkozmetikus, valamint speciális lábápoló szakemberek összesen 63-an vehették át az elismerést, amelyek a magas szintű szakmai tudást és felkészültséget tanúsítják, írja honlapján az iparkamara. A mesterlevél átadón elhangzott, a mestercím a magas szintű szakmai tudás, a szakma iránti elkötelezettség és a vállalkozói felkészültség elismerése is. Újabb vasútvonalon kezd karbantartásba a MÁV, éjjel dolgoznak majd a Görögszállás Tiszalök vonalon. Október 5-e és 8-a között ezért a két település között több esti és hajnali vonat helyett pótlóbusz közlekedik. A változás a napközbeni járatokat nem érinti. A pótlóbuszok Görögszálláson csatlakoznak a Nyíregyháza-Szerencs vonalon közlekedő személyvonatokhoz. A hosszabb közúti menetidő miatt a pótlóbuszok Tiszalökről 27 perccel korábban indulnak Görögszállás felé, valamint 27 perccel később érkeznek Tiszalökre. A pótlóbuszok megállóinak listája és minden további részlet elérhető a MÁV csoport honlapján. Tavaszi fagyok, nyári szárazság, nem zártak könnyű

0: azont a méhészek. A részletekről kérdeztük Bugyi Zoltánt, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének elnökét.
1: Tavasszal fagyokkal kezdtünk, és ugye ez leginkább az akácosainkat érintették, viszont mindezek ellenére az akác termésünk az átlag felettinek mondható igazából, mert a fagy után kibújó kisebb ügyek is néhol, nem mindenhol, de valahol jól nézeltek. A napraforgó, ami a fő hordásunkat adja az akác után, sajnos az nagyon gyengén sikerült, valahol a méhészek tudtak róla, mérhető eredményeket, de nagyon sok helyen igazából a napraforgó termésnek a fele sincs, ami szokott az országban, és sajnos a méhészek küzdenek a virágpor hiánnyal, a méhészek virágporpótlást csinálnak a méheknek jelen pillanatban, épp a beterelés zajlik, és nem tudom, hogy a jövőre nézve ez milyen hatással lesz a méh családokra.
0: És most néhány szó az időjárásról. Egyelőre nincs változás Nyíregyháza környékén az időjárásban, továbbra is kellemes melegben van részünk, legfeljebb 25 fok hőmérséklettel. Éjszaka azonban már jócskán lehűl a levegő, hajnalban plusz 3 fok várható. A következő napokban már legfeljebb csak 24 fok meleg lesz, pénteken pedig akár 16 fokra is visszaeshet a csúcs, mert egy hideg front érhet el bennünket, ami csapadékot is szállít térségünkbe. Ezt követően már délutánonként a 20 fokot sem érjük el.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

szoba délután van újra, nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, Dékán István vagyok, és ebben a 4 órában előttünk a héten történt legfontosabb információk a legnagyobb dalok társaságában. Már is énekel nekünk a French Affair, irány tehát a Disco.

A Take That dalára lazítottunk, dúdoltunk a Bébe. 90-es évek végéről érkezett. Lendítünk a perceken, Rihanna érkezik, az SOS dal van bekészítve, nálunk pedig a legfrissebb előrejelzések. 24 fok a hőmérőn, igazi késő nyárias idő, vagy inkább vénasszonyok nyara, indián nyár, akárhogy is nézzük, érdemes kimozdulni. A szél az most délies, melegebbnek érezzük, mint egész héten tapasztalható volt, de a reggel percein ez nem sokat változtat, holnap reggel is 3 fok környékén mérhetünk majd hőmérsékleti adatokat. A vasárnapban még kitart az indián nyár, aztán valamikor a jövő hét közepén szerda környékén érkezik egy markáns hidegfront, méghozzá esővel, onnantól kezdve pedig már inkább 15-16 fok környékén alakulnak a csúcsértékek. Így kell nagyjából készülni, Rihanna pedig énekel az SOS után kelemen kabátban.

Hát kéne ismerni ezt a dalt Busta Rhymes-zal, Mariah Carey-vel, I Know What You Want, itt a legnagyobbak között. Tilos az avarégetés Nyíregyházán, a hírt így hoztam, általában ilyenkor, amikor lehullanak a falevelek, összegerevjézzük, és hát valaki, persze nem mindenki, és akinek nem inge, ne vegye magára, általában avarégetéssel szabadul meg a felesleges hulladéktól, pedig ugye össze is lehetne ezt gyűjteni, a hulladékudvarok is fogadják valamilyen szinten, és itt lenne a komposztálás is lehetőség, kénysőt a komposzttal, ugye tudjuk majd a földet a tavaszi órák napokban egy kicsit dúsítani, erősíteni, úgyhogy tök jó lenne ez, de hát az avarégetés még mindig úgymond bevett szokás, sajnos. Már 2020 óta nem lehet ezt megtenni, úgyhogy azért 6 év alatt jó lett volna megszokni. Tájékozódhat tovább a nyíregyháza.hu-n. Most Fehérrez, pedig Magdi sikere, Ultranate Free, csupa nagy sláger. Most Fehérrez.

A TLC a 90-es évek végéről, No Scraps után, majd ezt eltoppan be. Előttünk pedig a legújabb csalás, adatainkkal élnek vissza. A Máltai Szeretetszolgálat nevében keresgetik fel a javarész Szabolcs-Szatmár-Bereg, illetve Heves megyében lakókat. Az ajtónyitóktól pedig adatokat kérnek egészen pontosan az idegenek. Kikérdezik a családokat, iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el és felvételeket készítenek. Ez ugye egyenesen az adatokkal való visszaélés kapuja. Tájékozódjon a Best oldalán, és mindig el kell kérni az igazoló okmányokat. Akkor lehetünk biztosak abban, hogy kivel állunk szemben, ugyanis mindenki, aki bekopogtat lakásainkban, vad idegen. Ezt sose felejtsük el, az MTR is megtalálja a cikket. Folytatjuk! Itt vannak a legnagyobbak, Estelle sikere, American Boy után Pápa Jóc és az Özönvíz is, itt a legnagyobbak között, még a hírek előtt.

0: ajánlás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyhaza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Üzemkész az új beléptető az északi temetőben, megnyitja kapuit az éjak, megújult a közösségi sportája Nagykállóban. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is jönnek a részletek. A tesztüzem után már élesben is működik az északi temető új beléptető rendszere. Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Ügyvezetője rádiónak elmondta, a fejlesztés gördülékenyebbé tette a be- és kihajtást a sírkertnél.
3: 2023-ban és 2024-ben a két bejáratunkon megtörtént az első ütemes korszerűsítés, ahol rendszám felismerő sorompókat helyeztünk ki. Következő lépésként erre a rendszerre ráépítve fizető automatákat helyeztünk ki, illetve automata jegy kiadó gépeket helyeztünk el. Augusztus 1-től vezettük be próbaüzemként ezt a rendszert. Pozitív tapasztalataink vannak a rendszerrel kapcsolatosan. A temetőbe történő beléptetés jóval gyorsabb lett, illetve a hatályos rendeleteknek is így jobban meg tudunk felelni.
2: Készül az erőművek éjszakájára az EAK Nonprofit Kft. Október 16-án ismét megnyitják a Nyíregyházi Hulladékkezelő Központ kapuit. A program során a látogatók betekintést nyerhetnek abba, hogyan történik a szelektíven gyűjtött hulladék válogatása, hogyan készítik elő az újrahasznosításra. Emellett szakemberek mutatják be a komposzt telepet vagy a hulladéklerakó depóniát. 25 fős csoportokban zajlik majd a bemutatás, a jelentkezéseket már fogadják az erőművek éjszakája hivatalos oldalán. Megújult a Korányi úti közösségi sportpálya Nagykállóban. A multifunkciós sporttér a 2010-es évek elején épült, a pálya több eleme elhasználódott, azóta ezért vált szükségessé a beruházás. A 18x28 méter alapterületű pálya rekonstrukciós munkálatai az Aktív Magyarország támogatásával, hazai és önkormányzati forrásból valósultak meg, olvasható Nagykálló hivatalos közösségi oldalán. Végül egy hír az utakról. Tartanak a munkálatok a Nyíregyházáról Nagykálló felé vezető út nagyszállási szakaszán. A területen egy új modern körforgalmú csomópont, valamint a hozzá kapcsolódó kerékpárút építése zajlik. Az érintett szakaszon sebességkorlátozás van érvényben, írja a város honlapja. Egyelőre nincs változás Nyíregyháza környékén az időjárásban, továbbra is kellemes melegben van részünk, legfeljebb 25 fok hőmérséklettel. Éjszaka azonban már jócskán lehűl a levegő, hajnalban plusz 3 fok várható. A következő napokban már legfeljebb csak 24 fok meleg lesz, pénteken pedig akár 16 fokra is visszaeshet a csúcs, mert egy hidegfront érhet el bennünket, ami csapadékot is szállít térségünkbe. Ezt követően már délutánonként a 20 fokot sem érjük el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: 3 órakor is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, Dékán István vagyok. Már is mondom, mivel készültem, egészségközpont, erőművek éjszakája. Mindezek

0: slágerek rádiója
1: a Best FM.
2: A címposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
3: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Topaz Dalával lépkedtünk, ez volt a New Millennium, és akkor ide jöjjön egy kis egészség. Megnyílt a Nyíregyházi Egészségközpont, 18 féle ingyenes szűrővizsgálattal várják az érdeklődőket. Ha a szükség erre óriási volt, a szűrővizsgálatok a komoly betegségeket időben észrevéve akár megoldást is jelenthetnek, legalábbis kezelhetővé teszik a súlyosabb megbetegedéseket, és ugye ezért kellene eljárnunk rendszeresen szűrővizsgálatokra. Nem mindig egyszerű ez, időpontot foglalni, nem mindig egyszerű szabadságot kérni. Minél több a felület, annál több embernek van lehetősége ezeket kihasználni, kiaknázni, ezért jók ezek az ilyen helyek, helyszínek. A városi stadion melletti szabadidőközpontban működik az új egészségcentrum, ami a hét minden munkanapján várja, hétfőn déltől 16 óráig, kedden, csütörtökön és pénteken reggel 8 órától, délig szerdánként pedig a délutáni nyitvatartással 14 és 18 óra között várják a szűrésre érkezőket. Minden info kint a nyiregyhazza.hu. Használjuk ki az alkalmat, a lehetőséget, tegyünk egészségünkért. Közben jöjjenek a legnagyobb dalok, méghozzá Art Avenue és a Csak azért is szerelem után Amy Winehouse, majd a Panic, a Honey Beast-tel. Velük folytatjuk.

Máig dalom, de London, itt pörgött a legnagyobbak között ez a Best FM. Erőművek éjszakája, erről is beszéljünk, szerintem a program óriási. És hát itt egy gyors gondolat, itt az előző néhány napomból voltunk egy kis kirándulással a feleségemmel, és elmentünk a tiszai vízlépcső erőmű mellett, és azt mondtam, hogy de jó lenne ide eljönni az erőművek éjszakáján. Hát nem tudom, hogy ott nyitva vannak-e a kapuk, de itt a belvárosban tutira számíthat, akár a hulladékkezelő központ nyitott ajtóira, akár ugye az E.ON telephelye is. Általában ilyenkor kinyitja a kapuit. Erőművek éjszakája 16-án, már érdemes tájékozódni, mindenhova regisztráció kell majd, és általában korlátozott létszámot várnak. Én tudom, hogy a paksi erőműnél mindig túl jelentkezés a 2-3-szoros is. Erről talán ennyit. Folytatjuk dalokkal. A Toxic Britney dal, amelyet készítettem, aztán a szerelembomba Back to Black-kel, Blue Cantrell, Sean Paul-lal énekel. Ez a Tió vár ránk.

0: hétvégén is
1: a legjobb hangulatban
0: a Best FM-mel.
1: A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk
0: a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
1: Változatosan.

Ákos énekelt, ember maradj, rengetegszer dúdoltuk a dalt, és úton folyó munkák. Beszélgessünk erről is, azért egyre inkább készülünk a térre, az őszre. Az úrburkolati jelek festését is elkezdték már, itt városunk szerte, így pedig most már, miután ugye rászórják ezeket a fényvisszaverő szemcséket, sokkal jobban fogjuk látni őket a szürkületben, az estében, mikor majd megvilágítja az autóink fényszórói ezeket a felületeket. Úgyhogy ezek a munkák is pörögnek, ezek mellett a jelzőlámpák tisztítása, karbantartása is elkezdődött a héten, úgyhogy hát ezek is jól fognak majd működni biztosan a télben, fel kell itt is készülni, én azt gondolom. Készüljünk a lazításra, méghozzá most dalokkal. A Lighthouse Family érkezik hozzánk a 2000-es évek közepéből, a zenevonat pedig 2020-ból.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Családbarát elismerést kapott több kórházi osztály. Megszűnt a korlátozás a 36-os főúton, kezdődik az őszi róka vakcinázás. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Családbarát kórházi osztály címet kapott több megyei kórházi osztály. Országszerte 18 szervezeti egység nyerte el idén az elismerést. Családbarát kórházi osztály lett a Nyíregyházi Józsa András Tagkórház fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztálya, valamint az egynapos sebészeti osztály. De az elismerést a Nagykállói Sánta Kálmán Tagkórház járó betegszakellátása is kiérdemelte. A Családbarát Kórház díjat idén a Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert Klinikai Központ

0: grant kapta, olvasható az alapítvány honlapján. 5 magánegészségügyi intézmény is elismerő oklevelet vehetett át, ezek között ott van az F-Medical magánklinika is. Már nem kell kerülniük az autósoknak, feloldották az útlezárást a Tiszavasvári úton, újra korlátozás nélkül járható a 36-os főút nyíregyházi szakasza. A területen a Simai főfolyás átereszének teljes átépítése és a vízelvezető rendszer korszerűsítése miatt volt teljes útzár szeptember eleje óta. A kivitelező a terveknek megfelelően haladt a munkálatokkal, így most visszaadhatták az utat a forgalomnak, írja a nyíregyháza.hu. Kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyeiben zajlik majd az immunizálás, köztük Szabolcs-Szatmár-Berekben. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, mondta rádiónknak Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
1: Ugye ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az ország határtól számított 50 kilométeres sávját, mert Magyarország nagyrészt mentes ettől a betegségtől, azonban a szomszédos országoknak a fertőzött gócaiból természetes állatmozgás útján bebetörhetnek fertőzött állategyedek, tehát ezekben a megyékben a cél egy immunizált, védett állat populáció létrehozása.
0: Az elmúlt 4 évben Szabolcs-Szatmár-Berekben több veszettséges esetet is igazoltak, ebből 2 idén. A járványügyi kockázatra való tekintettel megyénkben dupla csalétek sűrűséggel történik a vakcinázás, mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja. Egyelőre nincs változás Nyíregyháza környékén az időjárásban, továbbra is kellemes melegben van részünk, legfeljebb 25 fok hőmérséklettel. Éjszaka azonban már jócskán lehűl a levegő, hajnalban plusz 3 fok várható. A következő napokban már legfeljebb csak 24 fok meleg lesz, pénteken pedig akár 16 fokra is visszaeshet a csúcs, mert egy hidegfront érhet el bennünket, ami csapadékot is szállít térségünkbe. Ezt követően már délutánonként a 20 fokot sem érjük el.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 4 órakor is Best FM, a legnagyobb dalokkal, sok-sok infóval, mely a héten történt és melyről jó tájékozódni. Fűtésrendszerek karbantartása, nagyon esedékes, ide is jönnek gondolatok, a görög táncház kapcsán is beszélgetünk. És már is indulunk Sergio Mendezzel, ez a Maskunada.

A Tong Song egy jó kis nyelvpörgetős dal, Cisco keze munkáját dicsérhettük az előző 3 percben is. Muszáj, hogy beszélgessünk most már a fűtésről. Teszteljük most már a fűtési rendszereinket, ugye hát nyilvánvalóan nem a nyírtávhő által fűtött lakásokról legyen szó, hanem az egyedi fűtési rendszereket használók fűtésberendezéseinek tesztelési ideje érkezett el. Legyen ez konvektor, legyen ez cirkó, vagy bármilyen szilárd tüzelésű, vagy bármilyen tüzelésű fűtőberendezés, kazán, kályha, bármi is, hiszen a napokban, ahogy már említettem, komolyabbat süllyed majd a hőmérséklet is. Akkor már majd a reggeli percekben is. Igen, csak hűvös lesz, a délutánokban, az éjszakákban számíthanunk kell majd egy kis fűtésre, így pedig azért nem az utolsó pillanatban lenne érdemes ezzel foglalkozni, hiszen óriási a terhelés most a gázszerelőknél, a fűtésberendezés szerelőknél, és az időpont egyeztetés sem lesz egyszerű. Egyébként a klímák még ebben az átmeneti időszakban nagyon jó szolgálatot tehetnek, 0 fok után pedig a hatékonyságuk rohamosan csökken, nem igazán tudnak meleget fújni a lakásokba, mert hát a kinti hőmérsékletből nehéz ezt úgymond elkülöníteni, elszívni, elszivattyúzni a meleget, mert kint sincs jó idő. Szóval nagyjából ez a helyzet, készüljön rá. Közben pedig jönnek a legnagyobb dalok, már is folytatjuk Azariával, az introvertált dalt követően ne jó

Whitney Houston dalát hallottuk, énekeltük és dúdoltuk, ha már ének, akkor legyen tánc is. Egy nagyon menő tánc, a görög tánc kerül figyelmünk fókuszába. A látogatottság a programnak óriási, és a nyári szünetet követően újra mehetünk majd ide táncolni, adózni, a zene szeretetének hallgatni, jó kis görög dalokat. A nyári szünetet követően újra felpezsdül a kulturális élet. Szeptember 27-én vasárnap 17 órai kezdettel folytatódik a népszerű görög táncház. Így kezdődik a cikk a Best FM oldalán. Még egy nagyon fontos, ugye ez a Vasutas Művelődési Ház, Toldi utca. Többet talán nem is kell, hogy mondjak a programról, mindenki jól ismeri már. Tájékozódjon a Best oldalán. Mi meg folytatjuk a legnagyobb dalokkal, méghozzá várt, váratlan karamell sikere. Van a számoroszi Margaret.

Hihetetlen nagy dalok az Endein, a House korszak hajnaláról, amikor még Tiesto éppen csak gyermekcipőben innen érkezett a dal, a Beautiful Things után majd a Fall of Flow-ék énekelnek. Előtte pedig Fókusz a hős kutyákon szeptember 30-áig várják a jelöléseket az év hős kutyája elismerésére a hőskutya.hu oldalon. Ide olyan kutyákat lehet nevezni, akiknek hát nem egyszerű a története, és amelyeket a nagy közönségnek is érdemes megismernie. A díjra javarészt a vakvezető, hallássérült és mozgássérült segítő kutyákat, személyi segítő terápiás kutyákat és hasonlókat várnak. Fontos, hogy a közönségnek is érdekes legyen, ugyanis egy kis szavazás lesz majd, mely eldönti, hogy melyik kutyus érdemes a címre, tájékozódjon a Best oldalán. Énekeljen a Fall the Flow a valahányszor után egy kis karneváli hangulat, Carnaval de Paris, Dario G dala, aztán otthon bárhol, és nem sokára már a hírek Andristól.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vannak esték, amiket egy tele pizzás doboz ment meg. Válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Mesterleveleket adtak át a kamarában. Pótlóbusz jár majd Görögszállás és Tiszalök között. Nem zártak könnyű szezont a méhészek. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Ünnepélyes keretek között adták át az okleveleket a sikeres mestervizsgát tett szakembereknek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamarában. Asztalos, autószerelő, ács, burkoló, fodrász, kézápoló és körömkozmetikus, valamint speciális lábápoló szakemberek összesen 63-an vehették át az elismerést, amelyek a magas szintű szakmai tudást és felkészültséget tanúsítják, írja honlapján az iparkamara. A mesterlevél átadón elhangzott: a mestercím a magas szintű szakmai tudás, a szakma iránti elkötelezettség és a vállalkozói felkészültség elismerése is. Újabb vasútvonalon kezd karbantartásba a MÁV, éjjel dolgoznak majd a Görögszállás Tiszalök vonalon. Október 5-e és 8-a között ezért a két település között több esti és hajnali vonat helyett pótlóbusz közlekedik. A változás a napközbeni járatokat nem érinti. A pótlóbuszok Görögszálláson csatlakoznak a Nyíregyháza-Szerencs vonalon közlekedő személyvonatokhoz. A hosszabb közúti menetidő miatt a pótlóbuszok Tiszalökről 27 perccel korábban indulnak Görögszállás felé, valamint 27 perccel később érkeznek Tiszalökre. A pótlóbuszok megállóinak listája és minden további részlet elérhető a MÁV csoport honlapján. Tavaszi fagyok, nyári szárasság, nem zártak könnyű szezont a méhészek. A részletekről kérdeztük Bugyi Zoltánt, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének elnökét.
4: Tavasszal fagyokkal kezdtünk, és ugye ez leginkább az akácosainkat érintették, viszont mindezek ellenére az akác termésünk az átlag felettinek mondható igazából, mert a fagy után kibújó kisebb ügyek is néhol, nem mindenhol, de valahol jól mézeltek. A napraforgó, ami a fő hordásunkat adja az akác után, sajnos az nagyon gyengén sikerült, valahol a méhészek tudtak róla, mérhető eredményeket, de nagyon sok helyen igazából a napraforgó termésnek a fele sincs, ami szokott az országban, és sajnos a méhészek küzdenek a virágpor hiánnyal. A méhészek virágporpótlást csinálnak a méheknek jelen pillanatban, épp a betelelés zajlik, és nem tudom, hogy a jövőre nézve ez milyen hatással lesz a méh családokra.
3: És most néhány szó az időjárásról. Egyelőre nincs változás Nyíregyháza környékén az időjárásban, továbbra is kellemes melegben van részünk, legfeljebb 25 fok hőmérséklettel. Éjszaka azonban már jócskán lehűl a levegő, hajnalban plusz 3 fok várható. A következő napokban már legfeljebb csak 24 fok meleg lesz, pénteken pedig akár 16 fokra is visszaeshet a csúcs, mert egy hidegfront érhet el bennünket, ami csapadékot is szállít térségünkbe. Ezt követően

0: Már délutánonként a 20 fokot sem érjük el.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

5 óra után is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM. Hát még Kittennel és Tidus High-gal indítjuk ezt a 60 percet, melynek lezárásaként majd a hírek után a Night Shift érkezik. És hát beszélgessünk a szőlőről, mely egyre inkább keresett.

Bryan Adams énekelt Cloud No. 9 itt a legnagyobbak között, és már is folytatjuk Tarjány Tamással, és egy kérdés, szereti-e a szőlőt? Ide van egy érdekes, hírem tudta, hogy minden évben nő a csemeges szőlő iránti kereslet, és már nem tudja kiszolgálni a magyar kínálat a keresletet, így nagyon komoly, jelentős importra szorulunk. Pedig volt egy időszak az én gyermekkoromban, amikor minden egyes családi háznál valamennyi szőlő ugye termett, és hát ennek kifacsartuk javarészt a levét, de volt szőlő, ez már nem volt, a tendencia megfordult, és ahogy mondtam, egyre kevesebb a csemeges szőlő, és óriási az import. Méghozzá a hazai csemeges szőlő fogyasztás 20-25 ezer tonnát tesz ki. Ennek durván 37%-át importból szerezzük be, mire kiegészítés most is fent van a Best FM oldalán, na meg persze az MT-n is. A dalok között pedig Tarjány Tamás sikere. Most így a jó Nelly Furtadóval, Curtis-szel és Király Viktorral is találkozunk, mehet a tánc, jönnek tehát a lendületesebb dalok is.

Sajnálat Vén énekelt, kormányablakok, erről is tájékozódunk, nagy változásra kell készülni itt, méghozzá a nyitvatartást illetően. Na, a módosított nyitvatartás 5-től készülődik, technikai és szervezési okok miatt kell változtatni a kormányablakok nyitvatartását, és mindenképpen érdemes tájékozódni, akár a DÁP segítségével, vagy keres a Best FM oldalán a cikket, Best FM Nyíregyháza. Egyébként pedig ugye sok mindent lehet rendezni digitálisan, és akkor ez nyilvánvalóan megoldja na a problémát, másrésztről pedig, hogyha időpontot foglal, akkor tutira nem szalad rá a zárt ajtókra, mert csak oda tudunk ugye időpontot foglalni. A Best oldalán minden tehát fent van, Tóth Gabi pedig énekel, az elég volt, utána Tiziano Ferro és a Perdono, aztán pedig nézzük már a vasárnapi előrejelzéseket.

Ez volt a Sky, itt a legnagyobbak között és a New Level-en Pyorrel mindjárt folytatjuk. Előtte a legfrissebb előrejelzések már a vasárnapra, ami hát a reggeli percekben hűvös pillanatokat ígér nekünk, 3 fok mindösszesen, melyet mérhetünk majd. Egyébként ma is nagyjából ezzel számolhatott. A legmelegebb órákban 25-26 fok is lehet, óriási a hőterhelés. Ezzel is készülnie kell. Jöhetek a fejfájós percek emiatt, és a szél az majd a kora estében fordul. Kezdetben egyébként keleties, aztán fordulunk egyet a déli órában nyugatias, az éjszakában pedig délkeleties széllel telnek a percek, és nagyjából csütörtökön kell készülnünk majd a markánsabb hideg frontra esővel. Extrém a gombák szintje holnap is az előrejelzések szerint, ezzel is nagyon számolnia kell, az én orrom is nagyon be van dugulva. Kitartást kívánok az allergiásoknak. Holnap már 4-e, amikor is Ferenc ünnepel Arankával. Mindenkinek jó ünneplés, boldog névnapot kívánok, és már is folytatjuk. A Neked Valóság Dérhenivel, Will Smith, Halott Pénz, ők énekelnek, pörögnek, Night Shift R&B dalokkal, mi meg holnap találkozzunk, legközelebb a délutánban újra itt leszek és számítok figyelmére. Déken István vagyok, viszont hallásra. Néhány szintek

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A jó döntések nálunk sok sajttal vannak megszórva. Válasz a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyhaza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Üzemkész az új beléptető az északi temetőben, megnyitja kapuit az éjak, megújult a közösségi sportpálya Nagykállóban. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is jönnek a részletek. A tesztüzem után már élesben is működik az északi temető új beléptető rendszere. Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Ügyvezetője rádiónak elmondta, a fejlesztés gördülékenyebbé tette a be- és kihajtást a sírkertnél.
4: 2023-ban és 2024-ben a két bejáratunkon megtörtént az első ütemes korszerűsítés, ahol rendszám felismerő sorompókat helyeztünk ki. Következő lépésként erre a rendszerre ráépítve fizető automatákat helyeztünk ki, illetve automata jegykiadó gépeket helyeztünk el. Augusztus 1-től vezettük be próbaüzemként ezt a rendszert. Pozitív tapasztalataink vannak a rendszerrel kapcsolatosan. A temetőbe történő beléptetés jóval gyorsabb lett, illetve a hatályos rendeleteknek is így jobban meg tudunk felelni.
3: Készül az erőművek éjszakájára az EAK Nonprofit Kft. Október 16-án ismét megnyitják a Nyíregyházi Hulladékkezelő Központ kapuit. A program során a látogatók betekintést nyerhetnek abba, hogyan történik a szelektíven gyűjtött hulladék válogatása, hogyan készítik elő az újrahasznosításra. Emellett szakemberek mutatják be a komposzt telepet vagy a hulladéklerakó depóniát. 25 fős csoportokban zajlik majd a bemutatás, a jelentkezéseket már fogadják az erőművek éjszakája hivatalos oldalán. Megújult a Korányi úti közösségi sportpálya Nagykállóban. A multifunkciós sporttér a 2010-es évek elején épült, a pálya több eleme elhasználódott, azóta ezért vált szükségessé a beruházás. A 18x28 méter alapterületű pálya rekonstrukciós munkálatai az Aktív Magyarország támogatásával, hazai és önkormányzati forrásból valósultak meg, olvasható Nagykálló hivatalos közösségi oldalán. Végül egy hír az utakról. Tartanak a munkálatok a Nyíregyházáról Nagykálló felé vezető út nagyszállási szakaszán. A területen egy új modern körforgalmú csomópont, valamint a hozzá kapcsolódó kerékpárút építése zajlik. Az érintett szakaszon sebességkorlátozás van érvényben, írja a város honlapja. Egyelőre nincs változás Nyíregyháza környékén az időjárásban, továbbra is kellemes melegben van részünk, legfeljebb 25 fok hőmérséklettel. Éjszaka azonban már jócskán lehűl a levegő, hajnalban plusz 3 fok várható. A következő napokban már legfeljebb csak 24 fok meleg lesz, pénteken pedig akár 16 fokra is visszaeshet a csúcs, mert egy hidegfront érhet el bennünket, ami csapadékot is szállít térségünkbe. Ezt követően már délutánonként a 20 fokot sem érjük el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

0: Családbarát Kórházi Osztály címet kapott több megyei kórházi osztály. Országszerte 18 szervezeti egység nyerte el idén az elismerést. Családbarát Kórházi Osztály lett a Nyíregyházi József András Tagkórház fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztálya, valamint az egynapos sebészeti osztály. De az elismerést a Nagykállói Sánta Kálmán Tagkórház járóbeteg szakellátása is kiérdemelte. A Családbarát Kórház díjat idén a Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert Klinikai Központ kapta, olvasható az alapítvány honlapján. 5 magánegészségügyi intézmény is elismerő oklevelet vehetett át, ezek között ott van az F-Medical magánklinika is. Már nem kell kerülniük az autósoknak, feloldották az útlezárást a Tiszavasvári úton, újra korlátozás nélkül járható a 36-os főút nyíregyházi szakasza. A területen a Simai főfolyás átereszének teljes átépítése és a vízelvezető rendszer korszerűsítése miatt volt teljes útzár szeptember eleje óta. A kivitelező a terveknek megfelelően haladt a munkálatokkal, így most visszaadhatták az utat a forgalomnak, írja a nyíregyháza.hu. Kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyeiben zajlik majd az immunizálás, köztük Szabolcs-Szatmár-Berekben. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, mondta rádiónknak Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
1: Ugye ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az ország határtól számított 50 km-es sávját, mert Magyarország nagyrészt mentes ettől a betegségtől, azonban a szomszédos országoknak a fertőzött gócaiból természetes állatmozgás útján bebetörhetnek fertőzött állategyedek, tehát ezekben a megyékben a cél egy immunizált, védett állat populáció létrehozása.
0: Az elmúlt 4 évben Szabolcs-Szatmár-Berekben több veszettséges esetet is igazoltak, ebből 2 idén. A járványügyi kockázatra való tekintettel megyénkben dupla csalétek sűrűséggel történik a vakcinázás, mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja. Gyorsan hűl a levegő, ahogy haladunk beljebb az éjszakába. Ma a legmelegebb órákban 25 fok volt Nyíregyházán, hajnalra viszont már 3 fokra lecsökkenhet a hőmérséklet. Holnap legfeljebb már csak 24 fok várható, jövő hétvégén pedig már a 20 fokot sem érjük el. A lehűlést egy hidegfront indítja el, ami pénteken érhet el bennünket. Aznap egy kis esőre is számíthatunk, miközben 16 fokra esik vissza a csúcs. Az éjszakák azonban kevésbé lesznek csípősek. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Mesterleveleket adtak át a kamarában, pótlóbusz jár majd Görögszállás és Tiszalök között, nem zártak könnyű szezont a méhészek. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Ünnepélyes keretek között

0: karbantartásba a MÁV, éjjel dolgoznak majd a Görögszállás Tiszalök vonalon. Október 5-e és 8-a között ezért a két település között több esti és hajnali vonat helyett pótlóbusz közlekedik. A változás a napközbeni járatokat nem érinti. A pótlóbuszok Görögszálláson csatlakoznak a Nyíregyháza-Szerencs vonalon közlekedő személyvonatokhoz. A hosszabb közúti menetidő miatt a pótlóbuszok Tiszalökről 27 perccel korábban indulnak Görögszállás felé, valamint 27 perccel később érkeznek Tiszalökre. A pótlóbuszok megállóinak listája és minden további részlet elérhető a MÁV csoport honlapján. Tavaszi fagyok, nyári szárasság, nem zártak könnyű szezont a méhészek. A részletekről kérdeztük Bugyi Zoltánt, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének elnökét.
1: Tavasszal fagyokkal kezdtünk, és ugye ez leginkább az akácosainkat érintették, viszont mindezek ellenére az akác termésünk az átlag felettinek mondható igazából, mert a fagy után kibújó kisebb ügyek is néhol, nem mindenhol, de valahol jól nézeltek. A napraforgó, ami a fő hordásunkat adja az akác után, sajnos az nagyon gyengén sikerült, valahol a méhészek tudtak róla, mérhető eredményeket, de nagyon sok helyen igazából a napraforgó termésnek a fele sincs, ami szokott az országban, és sajnos a méhészek küzdenek a virágpor hiánnyal, a méhészek virágporpótlást csinálnak a méheknek jelen pillanatban, épp a beterelés zajlik, és nem tudom, hogy a jövőre nézve ez milyen hatással lesz a méhcsaládokra.
0: És most néhány szó az időjárásról. Gyorsan hűl a levegő, ahogy haladunk beljebb az éjszakába. Ma a legmelegebb órákban 25 fok volt Nyíregyházán, hajnalra viszont már 3 fokra lecsökkenhet a hőmérséklet. Holnap legfeljebb már csak 24 fok várható, jövő hétvégén pedig már a 20 fokot sem érjük el. A lehűlést egy hidegfront indítja el, ami pénteken érhet el bennünket. Aznap egy kis esőre is számíthatunk, miközben 16 fokra esik vissza a csúcs. Az éjszakák azonban kevésbé lesznek csípősek. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig nem ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledik.
1: Sziasztok, Brigi vagyok, imádom a Bestefemet, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Bestefem!
2: Mindenből a legjobbak, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a Best FM.
3: Tovább nem tudok várni, most már megteszi bármi. Az lesz a vesztel, hogy örvénylik a testem.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húlnak a falevelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobb.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, a Best FM ott van veled.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Üzemkész az új beléptető az északi temetőben, megnyitja kapuit az éjak, megújult a közösségi sportpálya Nagykállóban. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is jönnek a részletek. A tesztüzem után már élesben is működik az északi temető új beléptető rendszere. Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Ügyvezetője rádiónak elmondta, a fejlesztés gördülékenyebbé tette a be- és kihajtást a sírkertnél.
3: 2023-ban és 2024-ben a két bejáratunkon megtörtént az első ütemes korszerűsítés, ahol rendszám felismerő sorompókat helyeztünk ki. Következő lépésként erre a rendszerre ráépítve fizető automatákat helyeztünk ki, illetve automata jegy kiadó gépeket helyeztünk el. Augusztus 1

0: emberek mutatják be a komposzttelepet vagy a hulladéklerakó depóniát. 25 fős csoportokban zajlik majd a bemutatás, a jelentkezéseket már fogadják az erőművek éjszakája hivatalos oldalán. Megújult a Korányi úti közösségi sportpálya Nagykállóban. A multifunkciós sporttér a 2010-es évek elején épült, a pálya több eleme elhasználódott, azóta ezért vált szükségessé a beruházás. A 18x28 méter alapterületű pálya rekonstrukciós munkálatai az Aktív Magyarország támogatásával, hazai és önkormányzati forrásból valósultak meg, olvasható Nagykálló hivatalos közösségi oldalán. Végül egy hír az utakról. Tartanak a munkálatok a Nyíregyházáról Nagykálló felé vezető út nagyszállási szakaszán. A területen egy új modern körforgalmú csomópont, valamint a hozzá kapcsolódó kerékpárút építése zajlik. Az érintett szakaszon sebességkorlátozás van érvényben, írja a város honlapja. Gyorsan hűl a levegő, ahogy haladunk beljebb az éjszakába. Ma a legmelegebb órákban 25 fok volt Nyíregyházán, hajnalra viszont már 3 fokra lecsökkenhet a hőmérséklet. Holnap legfeljebb már csak 24 fok várható, jövő hétvégén pedig már a 20 fokot sem érjük el. A lehűlést egy hidegfront indítja el, ami pénteken érhet el bennünket. Aznap egy kis esőre is számíthatunk, miközben 16 fokra esik vissza a csúcs. Az éjszakák azonban kevésbé lesznek csípősek. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.
3: Hey baby.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Családbarát elismerést kapott több kórházi osztály. Megszűnt a korlátozás a 36-os főúton, kezdődik az őszi rókavakcinázás. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Családbarát kórházi osztály címet kapott több megyei kórházi osztály. Országszerte 18 szervezeti egység nyerte el idén az elismerést. Családbarát kórházi osztály lett a nyíregyházi József András Tagkórház fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztálya, valamint az egynapos sebészeti osztály. De az elismerést a nagykállói Sánta Kálmán Tagkórház járóbeteg szakellátása is kiérdemelte. A Családbarát Kórház díjat idén a Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert Klinikai Központ kapta, olvasható az alapítvány honlapján. 5 magánegészségügyi intézmény is elismerő oklevelet vehetett át, ezek között ott van az F-Medical magánklinika is. Már nem kell kerülniük az autósoknak, feloldották az útlezárást a Tiszavasvári úton, újra korlátozás nélkül járható a 36-os főút nyíregyházi szakasza. A területen a Simai főfolyás átereszének teljes átépítése és a vízelvezető rendszer korszerűsítése miatt volt teljes útzár szeptember eleje óta. A kivitelező a terveknek megfelelően haladt a munkálatokkal, így most visszaadhatták az utat a forgalomnak, írja a nyíregyháza.hu. Kezdődik a rókák veszettség elleni

0: lehetnek fertőzött állategyedek, tehát ezekben a megyékben a cél egy immunizált, védett állatpopuláció létrehozása.
1: Az elmúlt 4 évben Szabolcs-Szatmár-Berekben több veszettséges esetet is igazoltak, ebből 2 idén. A járványügyi kockázatra való tekintettel megyénkben dupla csalétek sűrűséggel történik a vakcinázás, mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja. Gyorsan hűl a levegő, ahogy haladunk beljebb az éjszakába. Ma a legmelegebb órákban 25 fok volt Nyíregyházán, hajnalra viszont már 3 fokra lecsökkenhet a hőmérséklet. Holnap legfeljebb már csak 24 fok várható, jövő hétvégén pedig már a 20 fokot sem érjük el. A lehűlést egy hidegfront indítja el, ami pénteken érhet el bennünket. Aznap egy kis esőre is számíthatunk, miközben 16 fokra esik vissza a csúcs. Az éjszakák azonban kevésbé lesznek csípősek. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledik.
1: Sziasztok, Brigi vagyok, imádom a Best FM-et, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Best FM!
2: Mindenből a legjobbat. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a Best FM.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Just for fun it says, get a job.
1: A fülnek, az agynak, a szívnek.
3: That's just the way it is.
4: Legyen a kedvenced.
1: Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: úgysem felelnél.
1: Dudolhatod,
2: énekelheted,
1: de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
2: Ez a Best FM.

0: is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó. Örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

a jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
3: De imádjuk, ennyi, szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Mi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én ha

0: távol.
1: A Slágerek rádiója.
2: A Best FM.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb

0: feeling me? Let's do something.
1: Csak hogy jó kedved legyen.
2: Ez a Best FM.
3: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

Lustálk, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

ház a zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebben is szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem volna mindig a beszteszem.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.